0: kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió.
1: Volt már kicsi nyár, de hosszú még a tél. A lelkemben így él a szerelem. Volt már kicsi szép, de az is nagyon

veszük, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

A 6 órával megvagyunk ebből a napból. És ránézünk a naptárra, és azt mondja nekünk, augusztus 18, a nyár még tart, csak már kezd úgy viselkedni, mint aki tudja, hogy hamarosan dolgoznia kéne. Mondjuk nem az én esetemben. Hamarosan szabadságolni kéne. És úgy is lesz. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Na, talán még egy fotó a lábunkkal a vízparton még belefér ebbe a nyárba, ha igyekeznek. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Becker. Minden reggel Csabával.

Az élet olyan, mint a hullámvasút. Egyszer fenn, egyszer len. Life is a roller coaster, énekelt Ronan Keating. 9 perccel járunk 6 óra után, és hát sajnos rossz hírei vannak. Vagy ki tudja, van, aki számára ez jó hír lesz. Nem én döntöm el, mindenki saját magának, de az a helyzet, hogy ma szünetet tart a nyár. Legalábbis azt az oldalát jól elrejti, amit mi nyárként ismerünk meg, úgy általában, és ha valaki kimondja ezt a szót, hogy nyár, akkor mi pont nem arra gondolunk. Hát ma olyan idő lesz, amire nem pont arra gondolunk, ugyanis napfényből, napsütésből meglehetősen kevésben részesülünk a mai napon, viszont az eső az ott van, lehetséges 70%-nyi esély, hogy hát nem tudom, hogy ebből mennyire lesz délelőtti órák, de a délutáni órákban igencsak valószínű, hogy érkezzen odafentről. Nem tudom. Nyilván helytől is függ, de így egyelőre elég komolynak ígérkezik mennyiségileg is. Mindenképpen visszavesz ez a nappali csúcshőmérsékletből, 22 Celsius foknál, vagyis szobahőmérsékletnél többre ne nagyon számítsunk a mai napon. És bár hónapra elmennek az esőfelhők, felhőkből azért még marad, és a csúcsérték holnap is alig 15 Celsius fok körül alakul. Aztán csütörtöktől visszatér az igazi nyár, tényleg perzselő lesz. 33 fok csütörtök, 34 fok péntek, 33 fok szombat, és szinte zavartalan napsütés, vagyis felhőtlen égbolt. Tehát amire úgy általában gondolunk, ha kimondjuk azt, hogy igazi nyár, na hát abból ma és holnap kevesebbet kapunk. Nagyjából így fest a prognózis. Túléljük.

Valmár éjszikora, Robi úristen, ez nem a reggeli fohász volt, hanem nem is tudom, egy nyári pillantásnak az utóérzése valószínűleg. 6 óra 18 perc van, ha minden igaz, régen, manapság már nem hiszem, hogy valaki ilyesmivel foglalkozik, de régen a mai napot, vagyis Ilona napját dologtiltónak tartották. Asszonyi dologtiltó napnak. Kotloültetésre, kenyérsütésre, üres nap ez, azaz nem volt szabad kotlót ültetni, csirkét keltetni, kenyeret sütni, kemencét befűteni, mert állítólag, ha valaki ezt tette, akkor megbetegedtek és elhullottak a csirkék. Jack Jones is hiányzol. I miss you. Jó reggelt.

Gary Barlow és Let Me Go. A Take That együttes tagja volt, kolléga Robbie Williams-szal, és amikor felosztott a csapat, akkor azt mondták, hogy itt, ha valakiből, akkor Gary Barlowból lesz szólóban a szuperszár. És akkor jött Robbie Williams, a fene gyerek, aki bebizonyította, hogy az, akire a legkevésbé számítottak, az lett igazán szuperszár. Sőt, népszerűsége szóló karrierje alatt meghaladta azt a népszerűséget, amivel rendelkezett, amikor még az öttagú banda, fiú banda tagja volt. Vannak azért érdekességek a történelemben. Apropó történelem, nézem, hogy mi történt ezen a napon évekkel, évtizedekkel, sőt évszázadokkal ezelőtt. 1227-ben ezen a napon hunyt el Genghis Khan. Genghis Khannal kapcsolatosan nekem még eszembe jutnak a 70-es évek. Aztán jött az irigyhónalmirigy, és a 70-es évekre, na meg Genghis Khanra utalva, dalba foglalta, hogy egyszer régen, tudom, szégyen megtetszett egy szám, ha, hu, ha, nem is tudtam, csodálkoztam, német volt Genghis Khan. Tatárképű fazon, a bakeliton, ez meg ki a ftököm, hát nem tudhatom, ha jó kedvem van, ezzel oszlatom. Ezzel. 6 óra 26 perc van. Genghis Khan dala, irigyhónalmirigy tálalásban. Mi ez a szarkaláb, ugye? Álmos embereknél gyakori. Jó reggelt!

Sowing the Seeds of Love, elvetjük a szerelem magvait, vagy lehet, hogy a szeretet magvait. Az angolok mindkettőt ugyanazzal a szóval mondják, love. 6 óra 35 perc van, augusztus 18-a, holnap után Szent István napi ünnepségre készülhetünk, amely új helyszínen lesz a Jézus kápolnánál, vagyis csütörtökön délután 6 órai kezdettel. És ez nem csak Szent István napi ünnepség, hanem udvarhelyszéki kenyér, szentelés és áldás. Na most már, hogyha netalán valaki feltette a kérdést, hogy jó, rendben van, 6 órakor oda lenni, mit tudom én, véget ér 7-kor, 8-kor, hogyan jutunk haza? Lépett erre az Urbánál, és szerintem ez egy jó lépés, közé is tették az információt, miszerint augusztus 20-án, vagyis csütörtökön, 17 és 21 óra között a megszokott menetrend szerinti

Csak jobban hiányzol. 6 óra 44 perc van, kedd, augusztus 18-a, Ilona napja. Az Ilona névről annyit jó tudni, hogy azon ritka magyar nevek közé tartozik, amely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába. A 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amihez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn Iló szóra hasonlít. A finnek pedig az örömöt ezzel a szóval fejezik ki. Finnül Iló annyit jelent, mint öröm. Úgyhogy akkor örömmel köszöntjük névnapjuk alkalmából Ilona nevű hallgatóinkat.

Belmondo lesz volt van, és hogyha ezt a nevet halljuk, hogy Belmondo, mindenkinek Jean-Paul Belmondo filmszínész jut eszébe. Bár aki kedvelik a Forma 1-et, talán még emlékeznek a 90-es évek elejére, amikor egy bizonyos Paul Alexander Belmondo versenyzett a March és a Pacific Racing csapatoknál. Hát ő a színész fia, Paul Alexander Belmondo. Hát 27-szer próbálkozott, de igazából csak 7-szer állhatott a két évadban a rajtvonalba. Rajtvonalra ugyanis akkoriban több autó indult, például a csütörtöki szabad edzéseken vagy a szombati időmérőn, mint a hánynak hely volt a rajtrácson, és akkor a gyengébb autók, mint amilyen volt a Pacific vagy a March, nos, azok nem kvalifikálták magukat a vasárnapi versenyre, úgyhogy 27 alkalommal indult időmérő edzésen, de igazából csak 7 alkalommal látta a rajtzászlót, az a bizonyos Belmondo. 7 perc választ el 7 órától. 7-kor jönnek a hírek, addig is rányitjuk az ajtót. Teddy Swims-el, The Door. Jó reggelt!

0: Jelentkezhetnek a nagykövetek, újra iható a vezetékes víz, egy érmet nyertek a gúbik. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szeptember 1-től új országos digitális egészségügyi portál indul Romániában, amelyen a biztosítottak egyetlen felületen férhetnek hozzá egészségügyi adataikhoz. A rendszerben elérhetők lesznek többek között az elektronikus receptek, a beutalók, a digitális korlapok és az állami egészségbiztosítás által elszámolt szolgáltatások előzményei. A dokumentumok közvetlenül a digitális felületen lesznek hozzáférhetők, így a betegek bármikor megtekinthetik azokat. A rendszer használatával szeptember 1-től az egészségügyi kártyára sem lesz szükség az érintett szolgáltatások igénybevételéhez. Újraiható a vezetékes víz Máréfalván, Fenyéden, Zetelakán és Oroszhegyben, miután helyreállt a vízminőség. A Harvíz RT tájékoztatása szerint a víz zavarossága megszűnt, ezért tegnap óta ismét fogyasztásra alkalmas a csapvíz az érintett településeken. Ma kezdődik a nagykövetek jelentkezési időszaka a 15. Fusneki udvarhely adománygyűjtő rendezvényre, regisztrálni pedig szeptember 7-ig lehet online a rendezvény honlapján. Nagykövet bárki lehet, aki legalább 1 kilométert le tud futni, gyalogolni vagy biciklizni, a lovas nagyköveteknek pedig legalább 10 kilométert kell terepen teljesíteniük.
1: Szeptember 7-ig várjuk a nagykövetek jelentkezését az udvarhely.fusneki.ro weboldalon, ahol már megtalálhatóak a szervezetek. Szervezetenként 30 nagykövet jelentkezését várjuk maximálisan, de természetesen ennél kevesebb nagykövettel is el lehet indulni.
0: Mondta híradónknak Balogh Csenge, a szervező Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány munkatársa. A szervezők azt javasolják, hogy a jelentkezők előzetesen vegyék fel a kapcsolatot azzal a civil szervezettel, amelynek ügyét támogatni szeretnék, és csak annak egyetértésével regisztráljanak. Az idei Fusneki október 3-án lesz, a gyalogló és futó nagykövetek a Mártonáron térről indulnak, míg a biciklisek, lovasok, illetve a távol élő nagykövetek egyéni útvonalon teljesítik vállalt távjukat. Újabb nemzetközi tornán gyarapította éremgyűjteményét a székelyudvarhelyi Gobik Tech Ball Team. A Szarajevóban rendezett Adriatic Tech Ball League állomáson Marek Pokvap megnyerte az egyéni versenyt, György Ákabor pedig a harmadik helyen végzett. A lengyel játékos az elődöntőben 3 játszmában győzte le a világ első Györdeákot, majd a döntőben a magyarországi Kac Balást is felülmúlta. Férfi párosban a Györdeákapor Marek Pokvap duó egészen a fináléig menetelt, ahol a négyszeres világbajnok szerb Nikola Mitro és Bogdan Marojevic döntőszedben győzte le a székelyudvarhelyieket. Így ezüstéremmel zárták a tornát. A Gobik sportolói másfél hét múlva Portugáliában, Santarémben folytatják a versenyzést. A Gyergyói Hoki Klub lesz a házigazdája a Jégkorong Román Kupa 4-es döntőjének, amelyet szeptember 12-én és 13-án rendeznek a Gyergyó Remetei Remete Ice Arénában. A fináléba az a 4 csapat jut be, amely a szeptember 4-e és 6-a között rendezett két selejtező csoport első 2 helyén végez. Az egyik csoportban, Gyergyó Remetén, a Gyergyói Hoki Klub, a Szabiencia U23, a Csíkszeredai Sportklub és a Bukaresti Steaua küzd a továbbjutásért, míg Brassóban a házigazda Korona, a háromszéki Ágyúsok, a Galaci VSK és a bukaresti Sportul Studenceszk mérkőzik meg egymással. Változás áll be időjárásunkban, esős időszak következik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma este 9 óráig tartó figyelmeztetést adott ki, erős szélre, záporokra, zivatarokra és jelentős lehűlésre kell számítani. A viharokat villámlás, helyenként kisebb méretű jégeső is kísérheti. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Didn't have your fingers crossed.
1: Lauren Spencer és Finger Crossed. 8 perccel járunk 7 óra után, a Wecker második órájában járunk. Hát mi már azért úgy egy órája talpon vagyunk, mármint mi az ügyesebbek. Aki még nem tette ezt meg egy órával ezelőtt, akkor csak ügyeskedjen. Na de hát nyár van is, hát augusztus közepén nyilván adódik a kérdés, hogy jó van, de akkor mi legyen a nyaralókkal? Két különböző kategória van. Aki most indul nyaralni, azt irigy pillantásokkal méregethetjük. Aki most érkezik haza a nyaralásból, az pedig együttérző tekintettel. Mi pedig bekapcsoljuk a rádiót. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csapla 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére, 100 g-onként egy lej 79 baniért. Az 1,48 literes Dero Pro Express folyékony mosószerrel, kettő vásárlása esetén darabonként 22 lej 49 baniért. És az 1 kg-os diamant fehér cukorra, 2 lej 99 baniért a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: Megyeszékely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőr.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Antik és Time to Say Goodbye, ideje búcsúzni, nem, szerintem nem. Elena Paparizou zenekarát hallhattuk, és ha már Helena, hát kötődik a mai névnaphoz, hiszen az Ilona, végül is a Helena régi magyarosodott változata. Más kérdés, hogy mint korábban is említettem, Ilona formában a magyar nyelvből került át más népek név anyagába. Kedd van, augusztus 18-a, és ha valaki most netalán azt meri mondani, hogy már nincs sok hátra a nyárból, ne higgyünk neki! Reggel van! Ne roncsuk el rögtön!

0: Pet Shop Boys, it's a sin, mondhatni esős dal, mert hogy a mai napon igen számíthatunk égi áldásra. De most, amikor alig fél perc választ el 7:30-tól, lapszemlével folytatjuk. Erről mi is beszéltünk, sőt, ha minden igaz, akkor még Zoom kapcsolatban is voltunk valakivel, aki az adott témával kapcsolatosan tudott nekünk információkat elmondani még a múlt héten. Nos, a lapindító a Hargita népe mai lapszámában a Csíki Jazzről szól, mert hogy az idei kiadásáról beszélgettek Szilágyi Nóra fesztivál igazgatóval. Az anyag címe egyébként: a világ több pontjáról kapunk megkereséseket. A Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál keretében ismét nemzetközileg jegyzett jazzzenészek álltak a Mikóvár színpadára, akiknek játékát többször is állva tapsoltam meg, illetve köszönte meg a közönség. De hogy hogyan sikerül évről évre újabb neves zenészeket meghívni, és hogyan kerül egy festőművész a fesztiválra, erről is kérdezték Szilágyi Nóra fesztivál igazgatót. A székelyudvarhelyi tömegközlekedés fejlesztéséről is döntöttek. Mint írják, 6 elektromos busz beszerzésére, valamint 2 gyors töltő állomás és intelligens közlekedési rendszer üzembe helyezésére pályázna Székelyudvarhelyi önkormányzata. A pályázat benyújtásáról tegnap reggel soron kívüli ülésen döntöttek. Szeretem az ilyen címeket, ezt kollégák adják, hogy 6 elektromos buszt vásárolnának. Így feltétele vására. Hát vásároljanak, ne csak szeressenek, vagy szeretne. Gálf is annyi mindent szeretett volna, mit valósított meg belőle? Nem sokat. Jó, nézzük még, milyen cikket kapunk. Tehát vásároljatok! Nem! Vásárolunk és kész. El kell, hát jó, eldöntöttük, de még mindig akkor. Hát vásárolnánk. Macskaköves utcák ékesítik majd Székelyudvarhely központját, folyamatban a mobilitási projekt megvalósítása. A héten elkezdték a Székelyudvarhelyi Betlen Gábor utca alsó szakaszának felújítását, közben a mobilitási projekt részeként a város 3 központi utcáját szintén korszerűsítik, Tompa László, Ötvös József és Vár utca. Igen, hát mennyi kockakő van ott a Városháza téren, a Vár utcában, azokat mind ki kell rakosgatni? Ez jobb, mint a puzzle. Ez képzeljük el, valaki azzal foglalkozik, hogy puzzle-t rak egész nap, és ezért fizetik. Talán még jól is. Nem tudom. Én maradok azért a puzzle-nál. Abban talán több szórakozást kapok, és ráadásul, hogyha, mit tudom én, ahogy az iskola utcában, hát ott nem tudom, hogy rakták le, folyton javítani kell, de mindig kiugornak a kockakövek az útból. Szóval azért felelősséggel is jár. Én emlékszem, én annó még elkaptam olyan macskaköves utcákat, hogy akkor volt a forgalom rajta, mint, mit tudom én, most a Rákóczi, és az tartott. Tehát például, ha valaki jár Brassóban, és a központból megy Bukarest fele, azt bukaresti útnak is nevezték, az valamikor régeségen macskaköves út volt, hát azok ilyen 30-40 évet is tartottak. Nem tudom, manapság is elvileg le kéne tudni rakni úgy a macskaköveket, hogy jó, 30-40 évet, ne, de 10 évet tartson. Az iskola utcában lerakott macskakő, hát nem a legjobb példa erre. Jó, erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.
1: Az időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni.

Bebe Regia és New Religion, 7 óra 42 perc van. Egy dallal folytatjuk, nem háromszor játsszuk le, csak egyszer, de a dal címe háromszor. Edda.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár? Star Rádió.
1: 6,5 perc választ el 8 órától. Lassacskán a Wecker második óráját is zárjuk. Többek között a Solid Harmony dalával. 8-kor pedig jönnek a hírek.

0: Jelentkezhetnek a nagykövetek, újra iható a vezetékes víz, egy érmet nyertek a gúbik. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szeptember 1-től új országos digitális egészségügyi portál indul Romániában, amelyen a biztosítottak egyetlen felületen férhetnek hozzá egészségügyi adataikhoz. A rendszerben elérhetők lesznek többek között az elektronikus receptek, a beutalók, a digitális korlapok és az állami egészségbiztosítás által elszámolt szolgáltatások előzményei. A dokumentumok közvetlenül a digitális felületen lesznek hozzáférhetők, így a betegek bármikor megtekinthetik azokat. A rendszer használatával szeptember 1-től az egészségügyi kártyára sem lesz szükség az érintett szolgáltatások igénybevételéhez. Újraiható a vezetékes víz Máréfalván, Fenyéden, Zetelakán és Oroszhegyben, miután helyreállt a vízminőség. A Harvíz RT tájékoztatása szerint a víz zavarossága megszűnt, ezért tegnap óta ismét fogyasztásra alkalmas a csapvíz az érintett településeken. Ma kezdődik a nagykövetek jelentkezési időszaka a 15. Fusneki udvarhely adománygyűjtő rendezvényre, regisztrálni pedig szeptember 7-ig lehet online a rendezvény honlapján. Nagykövet bárki lehet, aki legalább 1 kilométert le tud futni, gyalogolni vagy biciklizni, a lovas nagyköveteknek pedig legalább 10 kilométert kell terepen teljesíteniük.
1: Szeptember 7-ig várjuk a nagykövetek jelentkezését az udvarhely.fusneki.ro weboldalon, ahol már megtalálhatóak a szervezetek. Szervezetenként 30 nagykövet jelentkezését várjuk maximálisan, de természetesen ennél kevesebb nagykövettel is el lehet indulni.
0: Mondta híradónknak Balogh Csenge, a szervező Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány munkatársa. A szervezők azt javasolják, hogy a jelentkezők előzetesen vegyék fel a kapcsolatot azzal a civil szervezettel, amelynek ügyét támogatni szeretnék, és csak annak egyetértésével regisztráljanak. Az idei Fusneki október 3-án lesz, a gyalogló és futó nagykövetek a Márton-Áron térről indulnak, míg a biciklisek, lovasok, illetve a távol élő nagykövetek egyéni útvonalon teljesítik vállalt távjukat. Újabb nemzetközi tornán gyarapította éremgyűjteményét a székelyudvarhelyi Gobik Tech Ball Team. A Szarajevóban rendezett Adriatic Tech Ball League állomáson Marek Pokvap megnyerte az egyéni versenyt, György Ákabor pedig a harmadik helyen végzett. A lengyel játékos az elődöntőben 3 játszmában győzte le a világ első György Deákot, majd a döntőben a magyarországi Kacz Balást is felülmúlta. Férfi párosban a György Deákapor Marek Pokvap duó egészen a fináléig menetelt, ahol a négyszeres világbajnok szerb Nikola Mitro és Bogdan Marojevic döntőszetben győzte le a székelyudvarhelyieket. Így ezüstéremmel zárták a tornát. A Gobik sportolói másfél hét múlva Portugáliában, Santarémben folytatják a versenyzést. A Gyergyói Hoki Klub lesz a házigazdája a Jégkorong Román Kupa 4-es döntőjének, amelyet szeptember 12-én és 13-án rendeznek a Gyergyó Remetei Remete Ice Arénában. A fináléba az a 4 csapat jut be, amely a szeptember 4-e és 6-a között rendezett két selejtező csoport első két helyén végez. Az egyik csoportban, Gyergyó Remetén, a Gyergyói Hoki Klub, a Szabiencia U23, a Csíkszeredai Sportklub és a Bukaresti Steaua küzd a továbbjutásért, míg Brassóban a házigazda Korona, a háromszéki Ágyúsok, a Galaci VSK és a bukaresti Sportó Studenceszk mérkőzik meg egymással. Változás áll be időjárásunkban, esős időszak következik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma este 9 óráig tartó figyelmeztetést adott ki, erős szélre, záporokra, zivatarokra és jelentős lehűlésre kell számítani. A viharokat villámlás, helyenként kisebb méretű jégeső is kísérheti. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Igaz, hogy 2024-es felvétel, de mivel maga a dal azért régebbi, és Gabry Ponte ott van, hát olyan 20 évvel ezelőtt Gabry Ponte ezt a stílust, ezt a ritmust nagyon-nagyon felpörgette. La danza delle streghe, ha valaki ne talán még emlékszik, vagy de musica tonante. Mi volt még? Beat on my drum, la fine del mondo, buonanotte giorno, the passenger, hogy csak néhányat említsek a nagy sikerei közül. Na, jó. Lépjünk tovább. Te vagy az talán, Jakab Csaba és Kökény Attila dalával folytatjuk a Vekkert, amelynek már a harmadik órájában járunk, 8 perccel 8 óra után, augusztus 18-án, a 100.8-ason. Mennyi 8-as? Hát nekünk 8.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a füge darabja 2 lej 49 bani, és a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 89 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lé...

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Girosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Hiszek a szerelemben, I Believe in Love énekelt a Small Teams. 8 óra után járunk 19 perccel, a hírekben részletesen is beszámolunk róla. Korábban már volt szó arról, hogy a kézilabda csapatunk ugye megkezdte a tesztmérkőzéseket. Az első az már megvolt, igaz, azt idegenben játszották Fogarason. Holnap délelőtt 11 órától jön a következő mérkőzés. Az élvonalbeli kolozsvári út fogadjuk a sportcsarnokban. Hát mondjuk hétköznap délelőtt 11 óra az nem a legjobb időpont, legalábbis a melósok szempontjából, akkor még elég sokan dolgoznak. Na de ha így lehetett idézíteni, hát akkor így lesz, tehát holnap 11-től meccs. Mondjuk a másik időzítés sem éppen kedvező, már ami a hazai mérkőzést illeti, én úgy tudom, hogy ugye 19-én, tehát holnap játszanak délelőtt 11-től, és utána 20-a Szent István napja, hát pont amikor kezdődik a Szent István napi ünnepség lenne a Jézus Kápolnánál, akkor kezdődik a VSK kézilabda csapatának az edzőmeccse is a sportcsarnokban Segesvárral? Nem, Vidombákkal játszunk. Tehát Kolozsvárral holnap 11 órától, holnap után délután 6-tól pedig Vidombákkal. Mindkét mérkőzést a sportcsarnokban láthatjuk. Na, nem a legjobb időpontok, de aki kedveli a fiúkat és szeretne ott lenni, szerintem tud ezen a dolgon módosítani, hogy tényleg ott legyen.

0: életi stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

Krisztál és elmegyek. 8:30 van, kedd, augusztus 18-a. Tárt kapukkal, mottóval hivatalosan is elkezdődtek tegnap este a 17. kolozsvári Magyar Napok. A nyitógálán felszólalók Kolozsvár kulturális jelentőségét és nyitottságát méltatták, és egymás elfogadására kérték a magyar nemzet tagjait. A zsufolásig megtelt magyar operában Kollay István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár Magyarországról nyilván hangsúlyozta, hogy a kolozsvári Magyar Napok Erdély és az egész magyar közösségi élet egyik meghatározó találkozó helyévé vált. Egyszerre szól a kolozsváriakhoz, a külhon, az anyaország és a diaszpora magyarságához. A helyettes államtitkár Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter üzenetét is felolvasta, aki a rendezvény mottóját dicsérte, aláhúzva, annak a közönségnek a gesztusa ez, amely ismeri értékeit, nem fél megmutatni magát, találkozni másokkal, meghallgatni és megszólítani a körülötte élőket. A nyitógálán egyébként átadták a Kincses Kolozsvárért díjat Maier Orosz Juditnak, a kolozsvári magyar szalon létrehozásáért, közösségi és mecénási tevékenységért. Ezután a magyar állam, persze voltak felszólalások, politikusok, szervezők, stb. A végén pedig a Magyar Állami Népi Együttes Száj el Madár Kallo Zoltán Öröksége című előadását láthatta a közönség, amely a 100 éve született Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutató életműve előtt tiszteleg. Mi is folytatjuk a madárral, nem a Száj el madárral, hanem a Repülj madárral, Geszti Péter, Kovács Nóri és a Balkán Fanatik.

amikor a kezedbe kenyér kerül és tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe kúszik az ősz a fal

A Lánc Dohányosok, The Chainsmokers és Halsey közelebb. Closer. 8:39 perc van. A gép dobta a dalt, hogy esőt hord a szél, ami tökéletesen megfelel a várható prognózisnak, ugyanis a meteorológusok esőt jósolnak a mai napra. Ráadásul a nyár is igazából szünetet tart, ez nem igaz nyár, ami ma lesz, 21 Celsius foknál melegebbre ne számítsunk, és holnap is csak 25 Celsius fok várható csúcsértékként. Holnap lesznek felhők, eső nem valószínű, aztán csütörtöktől ismét berobban a nyár 33 Celsius fokos kánikulával, péntekre meg rátesz egy lapáttal, akkor már 34 Celsius fok várható, a szombati nap pedig egyelőre 33 Celsius fokos csúcsértékkel kecsegtet. Vasárnapra térnek vissza az esőfelhők, picit vissza is vesz ez a forróságból, vasárnap 29 foknál melegebbre ne számítsunk, hétfőn meg felhőmentes 30 fok. Igazából augusztusi nyár, amelybe hébe-hóba bekever egy kis eső is, mint amilyen a mai napon várható. Esőt hord a szél. Bagosi Brothers Company.

0: like music. Star reklám.
1: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

8 perc. Ennyi maradt hátra a Wecker harmadik órájából. 8 perc. Ennyi kell még, hogy jöjjenek a Sztár Rádió hírei is. Addig, no mercy, nincs kegyelem. Morena.

0: Jelentkezhetnek a nagykövetek, újra iható a vezetékes víz, egy érmet nyertek a gúbik. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szeptember 1-től új országos digitális egészségügyi portál indul Romániában, amelyen a biztosítottak egyetlen felületen férhetnek hozzá egészségügyi adataikhoz. A rendszerben elérhetők lesznek többek között az elektronikus receptek, a beutalók, a digitális korlapok és az állami egészségbiztosítás által elszámolt szolgáltatások előzményei. A dokumentumok közvetlenül a digitális felületen lesznek hozzáférhetők, így a betegek bármikor megtekinthetik azokat. A rendszer használatával szeptember 1-től az egészségügyi kártyára sem lesz szükség az érintett szolgáltatások igénybevételéhez. Újraiható a vezetékes víz Máréfalván, Fenyéden, Zetelakán és Oroszhegyben, miután helyreállt a vízminőség. A Harvíz RT tájékoztatása szerint a víz zavarossága megszűnt, ezért tegnap óta ismét fogyasztásra alkalmas a csapvíz az érintett településeken. Ma kezdődik a nagykövetek jelentkezési időszaka a 15. Fusneki udvarhely adománygyűjtő rendezvényre, regisztrálni pedig szeptember 7-ig lehet online a rendezvény honlapján. Nagykövet bárki lehet, aki legalább 1 kilométert le tud futni, gyalogolni vagy biciklizni, a lovas nagyköveteknek pedig legalább 10 kilométert kell terepen teljesíteniük.
1: Szeptember 7-ig várjuk a nagykövetek jelentkezését az udvarhely.fusneki.ro weboldalon, ahol már megtalálhatóak a szervezetek. Szervezetenként 30 nagykövet jelentkezését várjuk maximálisan, de természetesen ennél kevesebb nagykövettel is el lehet indulni.
0: Mondta híradónknak Balogh Csenge, a szervező Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány munkatársa. A szervezők azt javasolják, hogy a jelentkezők előzetesen vegyék fel a kapcsolatot azzal a civil szervezettel, amelynek ügyét támogatni szeretnék, és csak annak egyetértésével regisztráljanak. Az idei Fusneki október 3-án lesz, a gyalogló és futó nagykövetek a Mártonáron térről indulnak, míg a biciklisek, lovasok, illetve a távol élő nagykövetek egyéni útvonalon teljesítik vállalt távjukat. Újabb nemzetközi tornán gyarapította éremgyűjteményét a székelyudvarhelyi Gobik Techball Team. A Szarajevóban rendezett Adriatic Techball League állomáson Marek Pokvap megnyerte az egyéni versenyt, György Ákabor pedig a harmadik helyen végzett. A lengyel játékos az elődöntőben 3 játszmában győzte le a világ első Györdeákot, majd a döntőben a magyarországi Kac Balást is felülmúlta. Férfi párosban a Györdeákapor Marek Pokvap duó egészen a fináléig menetelt, ahol a négyszeres világbajnok szerb Nikola Mitro és Bogdan Marojevic döntőszetben győzte le a székelyudvarhelyieket. Így ezüstéremmel zárták a tornát. A Gobik sportolói másfél hét múlva Portugáliában, Santarémben folytatják a versenyzést. A Gyergyói Hoki Klub lesz a házigazdája a Jégkorong Román Kupa 4-es döntőjének, amelyet szeptember 12-én és 13-án rendeznek a Gyergyó Remetei Remete Ice Arénában. A fináléba az a 4 csapat jut be, amely a szeptember 4-e és 6-a között rendezett két selejtező csoport első 2 helyén végez. Az egyik csoportban, Gyergyó Remetén, a Gyergyói Hoki Klub, a Sapientia U23, a Csíkszeredai Sport Klub és a Bukaresti Steaua küzd a továbbjutásért, míg Brassóban a házigazda Korona, a háromszéki Ágyúsok, a Galaci VSK és a bukaresti Sportul Studenceszk mérkőzik meg egymással. Változás áll be időjárásunkban, esős időszak következik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma este 9 óráig tartó figyelmeztetést adott ki, erős szélre, záporokra, zivatarokra és jelentős lehűlésre kell számítani. A viharokat villámlás, helyenként kisebb méretű jégeső is kísérheti. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lé...

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csapla 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 g-onként egy lej 79 baniért. Az 1,48 literes Dero Pro Express folyékony mosószerrel 2 vásárlás esetén darabonként 22 lej 49 baniért. És az 1 kg-os diamant fehér cukorra 2 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió.
14: Sztár Rádió.

Desperado éjség veled, 9 óra 26 perc van. Na, kicsit pörgessük fel a dolgokat, végül is ez egy ébresztő műsor, nem? Még akkor is, hogyha álmos időre van kilátásunk, a mai napon legalábbis. Esőre várunk. Got to be certain, ebben biztosak kell lennünk. Kylie Minogue-ot halljuk.

0: kéri, hogy maradjál.
1: Dash Young Fly és Azaria éppen a mai dogfájlban volt régebb, nem tudom, most már tavaly előtt, de augusztus 18-a körül egy ilyen Facebookos felmérés, mert hogy Nagy Feró lemaláriázta Azariát, és akkor próbáltak egy ilyen népszerűségi felmérést csinálni, ölelés ugye Azaria, és a lájkok Nagy Feró, hát itt egyértelmű neten Azaria verhetetlen, és nem csak ölelésből 5200 jött össze Azariának, míg lájkból Nagy Ferónak mindössze 1600. Na, hát nem tudom, mennyire lehet a kettőt egy lapon emlegetni, de Facebookon bármi lehetséges. Bryan Adams-szal folytatjuk. Egy kis fényt mutasson nekünk.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
3: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a Héra új színeit nézegetem.
3: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk színt az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye, használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Gigi D'Agostino és Hollywood. Picivel több mint 7 perc választ el 10 órától. A szokás szerint akkor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei. Kollektív, Sometimes, a dal, amivel folytatjuk.

0: Megvan a pótérettségi eredménye, megszűnhet a temesvári polgármester megbízatása. Újabb gólt szerzett Korbó a Ferencvárosban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Alkotmányellenesnek nyilvánította az Alkotmánybíróság a fedhetetlenségi törvényben szereplő, a házastársakéhoz hasonló kapcsolatban élő személy megfogalmazást. A testület Nikus Ordán államelnök beadványa nyomán vizsgálta a rendelkezést, amely szerint a köztisztségviselők mellett az ilyen kapcsolatban élő személyeknek is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Az elnöki hivatal szerint a meghatározás pontatlan és kiszámíthatatlan, mivel a törvény nem rögzíti, milyen objektív szempontok alapján minősül egy kapcsolat élettársi viszonynak. Alkotmányosnak ítélte a fedhetetlenségi törvény módosítását az Alkotmánybíróság, így a jogszabály 122 tisztségviselőt érintett. A módosítás értelmében megszűnik azoknak a megbízatása, akiket összeférhetetlenség vagy érdekellentét miatt jogerősen elmarasztaltak. Az érintettek között van Dominik Fritz temesvári polgármester, az USZERE elnöke is, akinek esetében a legfelsőbb bíróság júniusban állapított meg jogerősen érdekellentétet, és 6 hónapra 10%-kal csökkentették a fizetését. A módosítást a törvény parlamenti vitája során a Szociáldemokrata párt terjesztette be, és az AUR is támogatta. Közzétették a pótérettségi eredményeit, a vizsgázók 33,8%-a teljesítette sikeresen a megmérettetést az óvások előtt, ami több mint 5% pontos javulás a tavalyi évhez képest. Ez egyben a jelenlegi vizsgarendszer bevezetése óta mérte legmagasabb sikerességi arány. Az idei végzősök közül 6700-an, a korábbi évfolyamokból pedig 2923-an mentek át, vagyis összesen több mint 9600 vizsgázó szerzett érettségi oklevelet. A sikeres vizsgához minden írásbeli próbálni legalább 5-ös osztályzatot, az összesített átlagban pedig legalább 6-os jegyet kell elírni. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ma 14 és 18 óra között, valamint szerdán és csütörtökön van lehetőség. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 5. fordulója, tegnap este a Kolozsvári Universitátia 2-1-re verte az Aradi utát, míg az FCSB a 96. percben győztes gólt szerezve 3-2-re nyert az FC Botosán ellen. Az alapszakasz táblázatát az FCSB vezeti 11 ponttal, második a Dinamo, harmadik az FC Argyes egyaránt 10 ponttal. A Sepsió SK a 11., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. A magyar labdarúgó NB egy 4. fordulója fejeződött be tegnap este a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozóval. A meccset a Fradi nyerte 1-0-ra, a gólt az erdélyi, magyar csügési származású Marius Korbu szerezte, aki egy szabadrugást követően fejelt a kapuba. A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia neveltje a második félidőben kihagyott egy 11-est. Ma borús, esős idő várható térségünkben a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, a déli és délutáni órákban csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Mi van ma ember? 20 perc várakrát készül ma haja?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el!

0: like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Cher és Live Again, 10 óra után járunk 18 perccel, frissült a meteorológiai prognózis. 20 Celsius fok a maximum mára, korábban volt 21 is, meg 22 is, akkor ezek szerint 20 és esőre várunk. A holnapi napra 25-öt, csütörtökre 32-t, péntekre pedig 35 Celsius fokot prognosztizálnak. Na mindegy, addig eső is lesz, úgyhogy jöhet az esődal. Anima Sound System.

Jason Derulo és Colors, 10 óra 32 perc van. Közben megérkeztek az adatok a hétvégi Nagy Ferenc emlékversennyel kapcsolatosan. Ugye 3 napig pattogott a labda, ütős hétvége volt. 611 lejátszott mérkőzés, az nem semmi. 7 országból érkeztek sportolók, 23 hazai klubtól, és ugye mivel vasárnap volt a családi verseny, 63 család indult. A pénteki és szombati U15, U13, U11, U9 és a családi kupán 267 résztvevő indult. Ez új rekord egyébként. A legfiatalabb résztvevő 6 éves volt, aki az U9-es korosztályban indult. A legidősebb résztvevő, akit a családi kupán láthattunk, 68 évesen állt asztalhoz. Szép számok!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Bethlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy viakolor, minőség, megbízható.

Igazad van, you're right. The Weeknd és Doja Cat dalát hallhattuk. Közben megérkezett az eső is. Nem tévedtek ezúttal sem a meteorológusok. Igaz, ők ha jó, ha rossz időt ígérnek, többnyire állják is szavukat. Én is igyekszem állni a szavamat, ígéretemet, amit azzal kapcsolatosan teszek, hogy igen, holnap ismét találkozhatunk, igaz, a délutáni órákban, kivételesen 12-kor jelentkezem be, hiszen a kolléganőm Bedi Erika fogja ébreszteni a nagy érdeműt. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet a holnapi viszonthallásra. Ciao.

0: Megvan a pótérettségi eredménye, megszűnhet a temesvári polgármester megbízatása. Újabb gólt szerzett Korbó a Ferencvárosban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Alkotmányellenesnek nyilvánította az Alkotmánybíróság a fedhetetlenségi törvényben szereplő, a házastársakéhoz hasonló kapcsolatban élő személy megfogalmazást. A testület Nikus Ordán államelnök beadványa nyomán vizsgálta a rendelkezést, amely szerint a köztisztségviselők mellett az ilyen kapcsolatban élő személyeknek is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Az elnöki hivatal szerint a meghatározás pontatlan és kiszámíthatatlan, mivel a törvény nem rögzíti, milyen objektív szempontok alapján minősül egy kapcsolat élettársi viszonynak. Alkotmányosnak ítélte a fedhetetlenségi törvény módosítását az Alkotmánybíróság, így a jogszabály 122 tisztségviselőt érinthet. A módosítás értelmében megszűnik azoknak a megbízatása, akiket összeférhetetlenség vagy érdekellentét miatt jogerősen elmarasztaltak. Az érintettek között van Dominik Fritz temesvári polgármester, az USZERE elnöke is, akinek esetében a legfelsőbb bíróság júniusban állapított meg jogerősen érdekellentétet, és 6 hónapra 10%-kal csökkentették a fizetését. A módosítást a törvény parlamenti vitája során a Szociáldemokrata párt terjesztette be, és az AUR is támogatta. Közzétették a pótérettségi eredményeit, a vizsgázók 33,8%-a teljesítette sikeresen a megmérettetést az óvások előtt, ami több mint 5%-pontos javulás a tavalyi évhez képest. Ez egyben a jelenlegi vizsgarendszer bevezetése óta mérte legmagasabb sikerességi arány. Az idei végzősök közül 6700-an, a korábbi évfolyamokból pedig 2923-an mentek át, vagyis összesen több mint 9600 vizsgázó szerzett érettségi oklevelet. A sikeres vizsgához minden írásbeli próbálni legalább 5-ös osztályzatot, az összesített átlagban pedig legalább 6-os jegyet kell elírni. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ma 14 és 18 óra között, valamint szerdán és csütörtökön van lehetőség. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 5. fordulója, tegnap este a Kolozsvári Universitátia 2-1-re verte az Aradi utát, míg az FCSB a 96. percben győztes gólt szerezve 3-2-re nyert az FC Botosán ellen. Az alapszakasz táblázatát az FCSB vezeti 11 ponttal, második a Dinamo, harmadik az FC Argyes egyaránt 10 ponttal. A Sepsió SK a 11., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. A magyar labdarúgó NB egy 4. fordulója fejeződött be tegnap este a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozóval. A meccset a Fradi nyerte 1-0-ra, a gólt az erdélyi, magyar csügési származású Marius Korbu szerezte, aki egy szabadrugást követően fejelt a kapuba. A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia neveltje a második félidőben kihagyott egy 11-est. Ma borús, esős idő várható térségünkben a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, a déli és délutáni órákban csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
7: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
6: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
7: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
6: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallott.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra

0: között, a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
0: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
1: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
0: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
1: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
0: Fitfil nyár.
1: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió.

0: Megvan a pótérettségi eredménye, megszűnhet a temesvári polgármester megbízatása. Újabb gólt szerzett Korbó a Ferencvárosban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Alkotmányellenesnek nyilvánította az Alkotmánybíróság a fedhetetlenségi törvényben szereplő, a házastársakéhoz hasonló kapcsolatban élő személy megfogalmazást. A testület Nikus Ordán államelnök beadványa nyomán vizsgálta a rendelkezést, amely szerint a köztisztségviselők mellett az ilyen kapcsolatban élő személyeknek is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Az elnöki hivatal szerint a meghatározás pontatlan és kiszámíthatatlan, mivel a törvény nem rögzíti, milyen objektív szempontok alapján minősül egy kapcsolat élettársi viszonynak. Alkotmányosnak ítélte a fedhetetlenségi törvény módosítását az Alkotmánybíróság, így a jogszabály 122 tisztségviselőt érinthet. A módosítás értelmében megszűnik azoknak a megbízatása, akiket összeférhetetlenség vagy érdekellentét miatt jogerősen elmarasztaltak. Az érintettek között van Dominik Fritz temesvári polgármester, az USZERE elnöke is, akinek esetében a legfelsőbb bíróság júniusban állapított meg jogerősen érdekellentétet, és 6 hónapra 10%-kal csökkentették a fizetését. A módosítást a törvény parlamenti vitája során a Szociáldemokrata párt terjesztette be, és az AUR is támogatta. Közzétették a pótérettségi eredményeit, a vizsgázók 33,8%-a teljesítette sikeresen a megmérettetést az óvások előtt, ami több mint 5% pontos javulás a tavalyi évhez képest. Ez egyben a jelenlegi vizsgarendszer bevezetése óta mérte legmagasabb sikerességi arány. Az idei végzősök közül 6700-an, a korábbi évfolyamokból pedig 2923-an mentek át, vagyis összesen több mint 9600 vizsgázó szerzett érettségi oklevelet. A sikeres vizsgához minden írásbeli próbálni legalább 5-ös osztályzatot, az összesített átlagban pedig legalább 6-os jegyet kell elírni. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ma 14 és 18 óra között, valamint szerdán és csütörtökön van lehetőség. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 5. fordulója, tegnap este a Kolozsvári Universitátia 2-1-re verte az Aradi utát, míg az FCSB a 96. percben győztes gólt szerezve 3-2-re nyert az FC Botosán ellen. Az alapszakasz táblázatát az FCSB vezeti 11 ponttal, második a Dinamo, harmadik az FC Argyes egyaránt 10 ponttal. A Sepsio SK a 11., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. A magyar labdarúgó NB egy 4. fordulója fejeződött be tegnap este a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozóval. A meccset a Fradi nyerte 1-0-ra, a gólt az erdélyi, magyar csügési származású Marius Korbu szerezte, aki egy szabadrugást követően fejelt a kapuba. A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia neveltje a második félidőben kihagyott egy 11-est. Ma borús, esős idő várható térségünkben a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, a déli és délutáni órákban csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
4: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Travel.

0: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Augusztus 18-a és a legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délutánban. Hát ma egy picit esősebb, szomorkásabb, szürkép az időnk. Erre viszont számítottunk, és esőt jeleztek a meteorológusok a mai délutánra. Esőernyő nélkül ne nagyon járkáljatok, nem lehet kiszámítani azt, hogy melyik percben ered el az eső itt Székelyudvarhelyen is. Egyébként sárga figyelmeztetés van egészen este 9 óráig, úgyhogy vigyázzatok magatokra, jó utakat, balesetmentes közlekedéseket, nem hiszem, hogy olyan nagy mennyiségű csapadék lezúdulna, hogy kellene félni. A természetnek, a kertnek viszont mindenféleképpen kellene az eső, nekünk pedig kellenek a jó zenék. Cakábel és Kaigo felvételével indítom, 10 perc múlva 12:30 a mikrofonnál Bedő Erika.

Veréb Tamás énekel, és Dr. Béres is a háttérben dolgozgat ezen a zenén. Fél egy után 3 perccel, még mielőtt meghallgatjuk, hogy ugye nem bántad meg, köszöntjük az Ilonákat. Rengeteg Ilonát ismerünk itthon, itt a térségben, itt Székelyudvarhelyen, gyakori név, úgyhogy kedves Ilona, ma téged köszöntünk, és el is mondom, hogy mit jelent ez a név. Hát méltóságteljes személyiség az Ilona, képes sikereket elérni szinte mindenben, amihez csak neki fog, megbecsüli a minőséget, az élet minden területén. Érdeklik a különféle művészeti ágak, leginkább a színjátszás, az irodalom, a zene, valamint a filozófia is egyaránt, és sokat töpreng az élet összefüggésein. Érdeklik a vallások? Hát nem tudom, én Ilonát ismerek, de vannak itt még olyan tulajdonságok, amiket mondanék róla, ami nem szerepel itt a leírásban, viszont jó emberek az Ilonák, köszöntjük őket, Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig. Holnap köszöntjük a Hubákat, holnap után István névnap lesz, és 2 nap múlva pedig Sámueleket fogunk megemlíteni. Most viszont Veréb Tamás énekel, ez egy feldolgozás 2026-ból.

0: like music. Star reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlen Falvi út 164

0: régi Vappal épületébe és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Reklámot hallottak.
1: Star Rádió.
7: Star Rádió.
1: Star Rádió.

Krisztán együttes és fújja el a szél. Hát azért szélre is lehet majócskán számítani. Este 9 óráig sárga riasztás van érvényben. Viszont ettől függetlenül még folytatódik a nyár. Ezen a héten lesznek még 30-31 fokok is itt Székelyudvarhelyen, sőt, ha az megnyugtat, akkor már csütörtökön 32 fok, és pénteken képzeljétek el, hogy 35 fokot is jeleznek a meteorológusok. Akkor a kánikula lesz, hogy hétvégén mindenki a strandot fogja járni. Lehet tervezni, szervezni a hétvégi programokat, tombol a nyár továbbra is így augusztus második felében. Dávid DJ felvételével pedig megyünk tovább itt a folytatásban, és várom hamarosan a vendégeket. Érkezik Pál Boglárka, az Újet ügyvezető elnöke, és itt lesz Bartal és Izabella is, a Hargita Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője, akik beszámolnak a Szikulusz Fesztiválról, mert hogy ezen a hétvégén lesz a Szikulusz Fesztivál Székelyudvarhelyen, úgyhogy várjuk a részleteket, várjuk azt, hogy mi mindenre számíthatunk 20-ától egészen

0: Megvan a pótérettségi eredménye, megszűnhet a temesvári polgármester megbízatása. Újabb gólt szerzett Korbu a Ferencvárosban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Alkotmányellenesnek nyilvánította az Alkotmánybíróság a fedhetetlenségi törvényben szereplő, a házastársakéhoz hasonló kapcsolatban élő személy megfogalmazást. A testület Nikus Ordán államelnök beadványa nyomán vizsgálta a rendelkezést, amely szerint a köztisztségviselők mellett az ilyen kapcsolatban élő személyeknek is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Az elnöki hivatal szerint a meghatározás pontatlan és kiszámíthatatlan, mivel a törvény nem rögzíti, milyen objektív szempontok alapján minősül egy kapcsolat élettársi viszonynak. Alkotmányosnak ítélte a fedhetetlenségi törvény módosítását az Alkotmánybíróság, így a jogszabály 122 tisztségviselőt érinthet. A módosítás értelmében megszűnik azoknak a megbízatása, akiket összeférhetetlenség vagy érdekellentét miatt jogerősen elmarasztaltak. Az érintettek között van Dominik Fritz temesvári polgármester, az USZERE elnöke is, akinek esetében a legfelsőbb bíróság júniusban állapított meg jogerősen érdekellentétet, és 6 hónapra 10%-kal csökkent. Tették a fizetését. A módosítást a törvény parlamenti vitája során a Szociáldemokrata párt terjesztette be, és az AUR is támogatta. Közzétették a pótérettségi eredményeit, a vizsgázók 33,8%-a teljesítette sikeresen a megmérettetést az óvások előtt, ami több mint 5% pontos javulás a tavalyi évhez képest. Ez egyben a jelenlegi vizsgarendszer bevezetése óta mérte legmagasabb sikerességi arány. Az idei végzősök közül 6700-an, a korábbi évfolyamokból pedig 2923-an mentek át, vagyis összesen több mint 9600 vizsgázó szerzett érettségi oklevelet. A sikeres vizsgához minden írásbeli próbálni legalább 5-ös osztályzatot, az összesített átlagban pedig legalább 6-os jegyet kell elírni. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ma 14 és 18 óra között, valamint szerdán és csütörtökön van lehetőség. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának 5. fordulója, tegnap este a Kolozsvári Universitátia 2-1-re verte az Aradi utát, míg az FCSB a 96. percben győztes gólt szerezve 3-2-re nyert az FC Botosán ellen. Az alapszakasz táblázatát az FCSB vezeti 11 ponttal, második a Dinamo, harmadik az FC Argyes, egyaránt 10 ponttal. A Sepsio SK a 11., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. A magyar labdarúgó NB egy 4. fordulója fejeződött be tegnap este a Zalaegerszeg Ferencváros találkozóval. A meccset a Fradi nyerte 1-0-ra, a gólt az erdélyi, magyar csügési származású Marius Korbu szerezte, aki egy szabadrugást követően fejelt a kapuba. A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia neveltje a második félidőben kihagyott egy 11-est. Ma borús, esős idő várható térségünkben a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, a déli és délutáni órákban csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eleden 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
9: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
10: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: Sztár délután, a Sztár délután második órájában vagyunk, és már is hárman ülünk itt a stúdióban, hiszen köszönhetem a vendégeinket. Itt van Pál Poglárka, az Újjet ügyvezető elnöke is, köszönhetjük Bartolis Izabellát, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont vezetőjét, akikkel a Sziculus Fesztiválról fogunk beszélgetni. Sziasztok!
1: Szia. Sziasztok! Köszönjük a hallgatókat és a nézőket is!
0: Már annyit beszéltem a Sziculus Fesztiválról az elmúlt napokban itt a műsorokban, úgyhogy biztos már tudnak mindent nagyjából a programokat illetően, de azért is örülünk, hogy itt vagytok, hogy egy picit beszéltek akkor a részletekről, hiszen most már csak kettőt kell aludni, és elstartol az idei Sziculus Fesztivál. Ez most a hányadik?
2: 14.
0: 14.
2: 14. Igen, a 70-es években is
0: indult,
2: már számoljuk.
0: Igen, és akkor 2018-ban...
2: 18-tól indult újra.
0: Mióta szervezitek ti közösen?
2: 18.
0: Uh-huh.
1: Igen, 2018-ban még a felsőgépen volt az első, és azóta már, hál' Istennek, annyira kinőtte magát, hogy most már a Városi Park ad helyszínt ennek a rendezvénynek.
0: Egyetlen egy rossz dolog jut eszembe, amikor kezdődik a Sziculus Fesztivál, hogy akkor a nyár utolsó hónapjának a végéhez érkeztünk, úgyhogy lejárt a nyár. De így gondolom, most a fesztivál előtt két nappal még van tennivaló bőven, az utolsó simítások. Most hogy álltok? Hogy áll a szervezés? Nagyjából minden a helyén van, vagy most bekavar az eső is még?
1: Hát igazából most érünk be a hajrába, hiszen a színpad már félig fel van húzva, viszont a Városi Park még nincsen szikuluszosra berendezve, nincs a végső formájában. Most kerülnek fel a sátrak, a díszek, és az önkénteseink szorgosan dolgoznak azon, hogy minden kész legyen csütörtök estére, csütörtök délután 6 órára. Ezen felül pedig várjuk a zenekarokat, a versenyző zenekarokat, akik hamarosan megérkeznek hozzánk.
0: Tehát mindenkinek van dolga.
2: A mi esetünkben pedig szorgosan dolgoznak a kollégáim, hogy mindenkinek legyen teljes ellátása, szállása, úgy a versenyző zenekaroknak, mint a fellépő zenekaroknak. Tehát, hogy igen, kemény szervezésben vagyunk, és még mindig vannak meglepetések, tehát olyan utolsó pillanatos meglepetések, utolsó pillanatos bejelentkezések, vagy kijelentkezések, ez mindig szokott történni, de már eléggé rutinosak vagyunk, és 2020-hoz képest azért most sokkal gördülékenyebben szervezzük, mint amikor különböző tiltások voltak a járvány miatt. Tehát, hogy most azért mindenképp már rutinosak is vagyunk.
0: Hát azért meg már tudjátok nagyjából, minek hol a helye, hogy igen, na úgy, mint tavaly, vagy igen, tavaly előtt.
2: Igen, és tudjuk, hogy mi a feladata a forrásközpontnak, tudjuk, hogy mi a feladata a városi önkormányzatnak, valamint, hogy mi a feladata az Újjetnek. Tehát, hogy mindenkinek megvannak a feladat területei, amiért felel is, amit elvégez. De már tudjuk, hogy minden rendben lesz.
0: Rendben lesz, biztos rendben lesz. Pozitívan kell hozzáállni. Egyébként lesz-e valamilyen újdonság, ami esetleg tavaly nem volt a Sziculus Fesztiválon?
1: Hát tavaly kitaláltunk egy jam sarkat, ami tavaly egy kicsit kisebbre sikeredett, meg egy kicsit közel volt a színpadhoz, úgyhogy idén ezt újra gondoltuk, és egy egész sátrat adtunk a jam saroknak, és igazából itt, aki kipróbálna dobot, vagy gitárt, vagy közösen uh-huh. zenélne a barátaival, azokat várjuk szeretettel egész hétvégén.
0: Ez jó ötlet.
2: Igen, a közös zenélés tulajdonképpen a lényege az egész fesztiválnak, tehát hogy ez egy nagyon fontos programpont volt, és sikeres volt a tavaly is.
0: Igen, egyébként a Sziculusnak azért komoly története van. Szerintetek mit jelent ez a fesztivál Székelyudvarhelynek és az erdélyi magyar könnyűzenének?
2: Úgy gondolom, hogy a Sziculus Fesztivál az hozzátartozik egész erdélyi zenei múltjához. Tehát már a 70-es években ugyanazzal a koncepcióval indították útjára, hogy olyan zenekaroknak a találkozási helye legyen, ahol magyarul énekelő, saját dalokat énekelő zenekarok vegyenek részt. Tehát azoknak volt a seregszemléje. 2018-tól is ezt a koncepciót megtartottuk, és kimondottan erdélyi zenekaroknak rendezzük ezeket a megmérettetésű lehetőségeket, amikor két saját dallal jelentkeznek a zenekarok, az első fordulóba kerül sor erre, azt a zsűri értékeli, és pontozás alapján tovább jut az első 10-11 zenekar a nagy fesztivál színpadára is, ahol már három dallal 15 percben mutatkozhatnak meg rendes koncertkörülmények között is. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy lehetőséget biztosítunk a zenekaroknak, hogy tulajdonképpen egy rendes koncertfelületen mutathatják be tudásukat. Mindezek mellett kiemelném azt, hogy a zsűri tagjai a produkciót követően pozitív, valamint negatív kritikákkal is ellátják adott esetben a zenekarokat, amelyekből építkezni tudnak a zenekarok a későbbiekben. Lehetőség van arra is, hogy a megmutatkozást követően, tehát a fellépést követően beszélgetjenek maga a zsűritagokkal, kérdéseket tehetnek fel, pontosan ezért workshopot is szervezünk nekük, ahol kimondottan a versenyző zenekarok vannak jelen, és különböző kérdéseket tehetnek fel a szakemberek a zsűritagok számára.
0: Ez jól hangzik, már erről még picit fogunk beszélgetni, de akkor kijelenthetjük, hogy megkülönböztethető a Sziculus Fesztivál a többi erdélyi fesztiváltól.
2: Azt szoktam mondani, hogy a Sziculus Fesztivál unikum. Unikum azért, mert az egyetlen olyan fesztivál, amely kimondottan a magyar dalokra fókuszál, és ez nagyon-nagyon fontos jelen esetben, hogy a magyar anyanyelvünkön próbáljunk mi itt Erdélyben is úgymond elérni a közönséghez, és mindenképp egy érték számunkra, a nemzeti identitásunk számára is egyértelmű, de a zenekarok is így éreznek rá arra, hogy milyen jó anyanyelven zenét írni.
1: Emellett pedig még kiegészíteném Izabellát, hogy fontos az, hogy ez egy ingyenes fesztivál, nincsen belépő, és még szerintem, amit fontos megemlíteni, hogy minden évben próbáljuk úgy összerakni a meghívott zenekarok listáját, hogy olyan zenekarokat hívjunk, akik kevesebbszer lépnek fel akár Erdélyben, és például így esett idén is idén a választás az Elefántra, a Bohemian Betyászra is még sorolhatnám.
0: Igen, ezt majd elmondjuk a részletes programoknál. Előtte akkor azt szeretném megkérdezni, hogy idén sokan jelentkeztek?
2: Igen, az első fordulóról a 16 benevező együttes és egyéni előadó jelentkezett. Az eddigi évhez képest sokkal színesebb zenei stílusban mutatkoznak meg az erdélyek. Egy kis újítást is láthat majd a nagy érdemű közönség, meg a zsűriket is meglepte ez a zenei stílus, ez a zenei paletta, amivel jelentkeztek a fiatalok. Természetesen a fesztiválnak fejlődnie kell, a zenei trendek iránt nyitottnak kell, hogy lennie. Úgyhogy abból a 16 jelentkezőből 11 zenekar jutott a nagy színpadra, amelyből 11-et láthatunk a színpadon a hétvégén.
0: Ezen a hétvégén.
2: Igen.
0: Hogyan zajlott az előválogatás? Az kidönti el ilyenkor, hogy kijut tovább? Milyen szempontok alapján?
2: Beküldtek két saját dal felvételt, azt megnézték a zsűritagok, meghallgatták, és ponttal értékelték. Én azokat a pontszámokat, a zsűritagoktól bejött pontszámokat összesítettem, és az alapján kijött az első 10-11 legmagasabb pontszámú, és azok jutottak tovább az első fordulóba.
0: És akkor ők még kell készüljenek, mert fellépnek ezen a hétvégén.
2: Igen, és még egy feldolgozás dallal is kell készüljenek. Két éve, három éve, hogy a zsűritag bevezette ezt az opciót, hogy egy feldolgozást is hozzanak a színpadra, mert ez is egy kihívás a fellépő zenekarok számára, hogy hogyan tudnak egy már népszerű dalt a maguk stílusára átírni, ha mondhatom ezt, vagy formálni, inkább ezt mondanám.
0: Magyar dal, vagy lehet külföldi
2: magyar
0: is?
2: Dal.
0: Tehát dalok.
2: Igen, a magyar dalok, tehát hogy teljes mértékben igazán arra fókuszálunk, hogy a magyar dalkultúrát támogassuk, és azt részesítjük előnyben.
0: Jó, hát akkor beszéljünk a programokról. Csütörtökön startol, hogyan lehet összefoglalni azt a három napot, ami tényleg a városi parkban lesz, és a strandon, mert hogy ott is lesz buli helyszín, ha jól tudom, de Bogi elmondja a részleteket.
1: Igen, a Sziculus Fesztiválban nagyon fontosak a meghallgatások is, de emellett a közönségre is gondolunk, olyan szempontból, hogy egy igazi színvonalas fesztivál élményben lehessen részük. Emellett pedig fontos szempontnak tartottuk azt, hogy több korosztályt megszólítsunk, itt beszéltük a fiatalokról, akár családosokról, és ezek alapján állítottuk össze igazából a Sziculus Fesztivál programjait, ami már csütörtökön el fog kezdődni augusztus 20-án, úgyhogy az augusztus 20-ai rendezvény után várjuk sok szeretettel
0: tényleg
1: az érdeklődőket a Városi Parkban, hiszen 18 órától zenei kocsmakvízre fog sor kerülni, és utána két jam session is meg fogja mutatni magát a Sziculuson. Az egyik egy kicsit populárisabb jam session lesz a Borudvarban, és van egy izgalmas produkció, ami a Backyard Session, ez a jam sarokban lesz hallgatható, és itt pedig indie pop rock stílusokat lehet hallgatni, és próbáltunk egy kicsit egy kis amerikai vibe-ot behozni ebbe a programpontba. És akkor pénteken kezdődik, vagy igazán akkor fog elkezdődni a fesztivál, hiszen ez az első nap, és 16 órától egy fesztivál megnyitóval fogunk indítani. Utána következik a benevezett együttesek meghallgatása, viszont ezzel párhuzamosan batikolásra fog sor kerülni. Itt kiemelném azt, hogy próbáltunk minél több művészeti ágat megmutatni, vagy próbáltunk minél több művészeti ágat megmutatni a Sziklusz Fesztivál alatt, és például ez is az, hogy az önkénteseink segítségével az érdeklődők, gyerekek akár batikoláson vehetnek részt, és ezzel párhuzamosan pedig még birpong bajnokság is fog zajlani az Ujet sátorban. Ezután egy Kristóf Rebeka koncert fogja ezt követni. A főfellépők után pedig, ahogy te is említetted, a strandon Sziklusz afterpartira kerül sor, ahol Olivier Capri, DJ Cika és DJ Nitsu fogja szórakoztatni a közönséget.
0: A hazaiak, ismét.
1: Igen. Szombaton a program folytatódik a benevezett együttesek meghallgatásával, és ezzel párhuzamosan pedig henna festésre fog sor kerülni az igazi fesztivál hangulatért, és 18 órától gondoltunk a családosokra, hiszen Csernik Pál Szende fog ellátogatni hozzánk a Mesebölcső nevű foglalkozásával, előadásával, amire a gyereksátorban fog sor kerülni, és itt biztatok minden családos szülőt, hogy jöjjön le, hozza le a gyerekét, hiszen lesz egy külön gyerek sátrunk, ahol péntek, szombaton és vasárnap is lesznek gyerekfoglalkozások, emellett pedig arcfestés is. És itt szombaton még egy nagyon izgalmas programpontunk van a Mesebölcső után, ami a Got Talent by Ujet. Ezt igazából a tavaly találtuk ki, hogy álmodtuk meg először, és tavaly nagy sikernek örvendett, úgyhogy ezt idén is megszervezzük. És itt szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy bárki bármilyen tehetséget érez magában, jelentkezzen a Got Talentre, hiszen a nyeremény az 500 euró lesz. És hozzon szurkoló közönséget is, mivel a pontok 50%-ban a zsűri pontjai fognak számítani, viszont 50%-ban a közönség szavazás, amire a helyszínen fog sor kerülni, úgyhogy itt bátorítok mindenkit, hogy jöjjön el a Got Talentre, jelentkezzen, és hozzon magának a közönséget is.
0: De kik jelentkezhetnek? Van korhatár?
1: Itt nincsen korhatár, és nincsen semmilyen kötöttség igazából.
0: Felnőttek is jelentkezhetnek.
1: Igen, itt igazából bárkit várunk, aki tehetséget érez magában, lehet a slam, tánc, vagy akár zene is, ami éppenséggel nem fér bele a tehetségkutatóba, az itt felléphet.
0: Nagyon jó.
1: És szombaton is lesz open beer pong, és itt is a főfellépők után Sziklusz afterpartival fogjuk zárni, ahol nem csak helyiek lesznek, hiszen velünk lesz DJ Pete Luke, aki Nagyváradról érkezik, és folytatjuk a sort a helyiekkel, hiszen DJ Hunai és DJ Small fogja zárni a sort.
0: És akkor szombaton is lesz koncert. A főfellépők pedig a Bohemian szombaton?
1: Nem, a City Project és a Csinszka lesz
0: jó.
1: A fő fellépő.
0: A másik volt pénteken.
2: Pénteken lesz a Bohemian Betyarsz.
1: Igen.
0: Uh-huh. Jó.
1: Vasárnap, hisz minden évben talán ez már hagyomány, hogy elhívunk egy színészt egy monodrámával, és az idén sincsen másképp, hiszen a Perkucigó előadással lesz velünk Fekete Zsolt, és ezzel párhuzamosan pedig elhozzuk a közönségnek a Sziklusz szerencsekereket, ahol mindenkit bátorítok, hogy egy kicsit készüljön a Sziklusz történelmével kapcsolatban, mert értékes nyereményeket lehet nyerni, és ezt követően pedig vászontáska festésre fog sor kerülni. És szintén 17 órától a Rocksuli határokon túl című programunk fog következni, amit ki szeretnék emelni, hiszen az idei évben az Ujet Debrecennel karöltve, Udvarhely és Debrecen együtt részt vettek Magyarországi Ifjúsági Fővárosa versenyen, és bár nem nyertük meg a címet, viszont a jó kapcsolat az megmaradt, és emiatt fog ellátogatni hozzánk a Debreceni Rocksuli vezetője, aki, ha jól tudom, a zsűriben is lesz, és ebben a beszélgetésben is részt fog venni Szentegyházával közösen. Itt vasárnap még egy kicsit zenei vizekre utazunk, hiszen sor fog kerülni a Siculus Jamre, ami még egy újítás az idei évben. Itt arra gondoltunk, hogyha már jön egy csomó tehetséges fiatal hozzánk, akkor miért nem utassuk meg őket nem csak a nagy színpadon, hanem egy jam keretein belül is, ahol össze fogjuk keverni a zenekartagokat, és úgy az lesz a feladatuk, hogy így közösen jameljenek a Borudvarban 18:30 vasárnap az eredményhirdetés és a diátadó gála előtt.
0: Ja, és még utána van az eredményhirdetés vasárnap este.
1: Így igaz, és az eredményhirdetés után pedig fel fog lépni a fesztivál nyertese, és a sztárfellépünk, aki nem más, mint az Elefánt zenekar.
0: Tehát akkor itt csütörtök estétől vasárnap estig, hétfő reggelig.
2: Na, hát mondtam, igen. Nekünk biztos.
0: Kemény, amúgy így végig gondoltam, itt Bogi, amíg felsorolta, hogy mennyi minden lesz, és ismét milyen életre kell a városi park és a városi strand. Tényleg szerintem, aki nem csak a verseny miatt szeretne szikuluszozni, hanem csak a zene miatt, a szórakozás
2: hangulat
0: miatt, egy fröccs miatt, a hangulat miatt, akkor ismét ott a helye. És tegnap pont vásároltam az egyik bevásárlóközpontban, és eszembe jutott, még Bogi mondta a programokat, hogy nem csak a fiatalokat várjátok, ugye nyilván, hanem a felnőtteket, a középkorosztályt is ugyanúgy, és két hölgy beszélgetett a bevásárló központban, és hallottam, hogy igen, és lesz a Siculus Fesztivál is a hétvégén a parkban, hát oda is el kell menjünk. És ezt komolyan, ezt így hallottam, úgyhogy készülnek az emberek a Siculus Fesztiválra, ennek már tényleg hagyománya van a városban.
2: Igen, hát ez is az egyik célunk, hogy tulajdonképpen a fiatal tehetségek támogatása mellett az a fő fontos célunk, hogy Udvarhelyszéken, és főleg itt Székelyudvarhelyen egy olyan rendezvényt hozzunk létre, amely vonzó a közösség számára, és lehetőséget biztosítsunk, hogy a fiatalabb, akár zenében jártas, vagy zenekedvelő szakemberek, vagy szakmabeliek, vagy akár csak kedvelők találkozzanak a fiatal generációval. Tehát ez egy ilyen generációkon áthidaló lehetőség, hogy mindenki megtalálja a saját maga igényeinek megfelelő programpontot. Akár családos, akár fiatal, akár esetleg az idősebb generációból jön.
0: És nyilván ugye azért a jelentkezőkön is van a hangsúly, a zenekarokon, akiknek esetleg ez a Siculus Fesztivál lesz a kiinduló pont a karrierjükön. Ne felejtsük el a 4-es Street zenekart, innen indultak Székelyudvarhelyről, és most arénákat töltenek meg Budapesten, úgyhogy igen. Egyébként milyen egy Siculus nyertes? Tehát mi számít ott? Inkább a jó előadásmód, a jó zene, a jó hang, egyediség?
2: Egy nagyon-nagyon komplex zsűrizési szempont van, ahol a dalnak a szövegét, a dalnak a szerkezetét is, a harmóniákat is értékeli a zsűri, értékeli azt is, hogy mennyire működik együtt a zenekar tagjai, mennyire működnek együtt a színpadon, valamint természetesen, hogy döntő az, hogy a színpadi előadás is hogyan valósul meg, mennyire interaktívak a közönséggel, ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont, de főleg a döntő az, hogy a szöveg minősége milyen, harmonizálása milyen, és a zenekarok hogyan osztják fel egymás között a fő hangsúlyt, mert nem mindig csak a fő frontemberen van a hangsúly, hanem ezt is szépen gyönyörűen meg kell mutatni, hogyha van egy csillogó tehetségű gitáros, szóló gitáros, akkor annak is teret kell adni. Tehát elég komplex ez, és mindig nehéz feladata van a zsűrinek, amikor el kell dönteni az, hogy ki kapja a Siculus nagy díjat, vagy akár a Siculus kis díj valamelyikét. Egy kihívás a zsűri tagoknak is, hogy eldöntsék, hogy akkor ki az igazán érdemes rá. Viszont láthatjuk az előző évek tapasztalatai alapján, hogy nagyon sok zenekar visszatér, hiába, hogy megnyeri a Siculus kis díjat, de visszatér, hogy elnyerje a Siculus nagy díjat. Így volt a tavalyi győztessel és a Rius & Benz zenekarral, akik már az idén ugye meghívott előadóként lesznek jelen, hogy legalább 4-5 alkalommal jöttek, megnyerték a kis díjat, de nem volt elég, addig jöttek, amíg megnyerték a nagy díjat, ők nagyváradi zenekar. Tehát igen, vannak ilyen zenekarok is, vannak új zenekarok is, tehát hogy egy ilyen komponense van a versenyzőknek.
0: És azért gondolom a zsűri is úgy van összeválogatva, hogy mindenre is tudnak figyelni. Tehát,
2: igen,
0: hogy...
2: egyértelmű, vannak irodalmi szakemberek, tehát Balázs Imre József, ugye irodalmi szakember, Székely Udvarhelyi születésű, velünk van Zilahi Csaba, ő a zsűri elnöke, aki rádiós szakember, évek óta a szakmában dolgozik, tehát teljes mértékben otthon mozog, ő írta meg az Erdőírók története című első-második kötetet, tehát igen, szakmabeli. Úgy szintén velünk lesz innen Udvarhelyről Orosz Pál József, énekes, a Transzilvánium zenekarnak a frontembere. Itt lesz velünk Szakadáti Mátyás, évek óta velünk van. Ő Magyarországon a jelenlegi egyetlen könnyűzenei egyetemnek, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar könnyűzenei intézetének az igazgatója. Ő lesz itt velünk, workshopot is tart a versenyző zenekaroknak, valamint itt lesz, ahogy említette Bog is, Baló Miklós Péter, a Debreceni Rocksuli vezetője is zsűriként vesz részt ezen a rendezvényen.
0: És akkor egy picit a nyereményről, azért mégis ott elég nagy összeg van a nyereményt illetően.
2: A tavalyi évben Bíró Barna Botond elnök úrral áttárgyaltuk, már azelőtt egy kicsit apróbb díjak voltak, és hogy tudjuk azt, hogy a zenei világban óriási nagy költségekkel jár egy zenetechnikai felszerelés, ezért úgy döntöttünk, hogy a Hargita megye tanácsának köszönhetően a fődíj az egy 3000 eurós fődíj, és ez mellett lesz 2500 eurós díjunk is, amit átadunk a nyert zenekarok számára, valamint már mondhatom azt is, hogy hagyománya az, hogy az Európa hátsó udvara zenekar, a 90-es évek Sziculus Fesztivál győztesei felajánlnak egy 500 eurós nyereményt. És ez is egy nagyon-nagyon szép gesztus, és ezúton is köszönjük nekük, hogy fontosnak tartják a Sziculus Fesztivált itt tartani Székelyudvarhelyen is, hogy létrehozni ezt a fesztivált, úgyhogy köszönjük nekük a támogatást, és mindezek mellett akkor még elmondom, hogy milyen, vagy elmondjam, hogy Bogi, hogy mit hozott Debrecen városa, mit hoz, milyen
1: nem csak zsűrit hoz, meg panelbeszélgetést hoz, hanem a Szívem Kék külön díjat is fogja adni, ami nem más tartalmaz, mint egy klubkoncertet és egy stúdió felvételt Debrecenben.
0: Azt a mindenét. Hát ezek nagyon jó.
1: Emellett pedig úgy gondoltuk, hogy a pénznyeremény mellett még egy nagyon jó kiugrási lehetőség is lehet a zenekaroknak az, hogyha minél több erdélyi fesztiválon léphetnek fel, és így ezt is mi felajánljuk nekik, többek között a Vibe-on, Szenes Napokon, vagy akár a Szigfesten is, Szigfestre is lehet nyerni fellépést.
0: Hát azt hiszem, hogy azért a nyertesek többet kapnak, mint csak simán a pénzdíjat, tehát azért ennél több van ebben a Sziculus Fesztiválban.
2: Igen, ez most már hagyomány, hogy akár a környéken, hogyha egy jelesebb eseményt rendeznek, akkor megkeresnek a polgármesterek, hogy akkor ajánljunk nekük zenekarokat, Sziculus győzteseket.
0: Nagyon
2: és
0: jó.
2: Ennek köszönhetően több településen is már léptek fel Sziculus győztesek. Úgyhogy igen, ez egy fontos előrelépési lehetőség egy kezdő zenekar számára.
0: Na, arról meséltek, hogy melyik az a program, amit szervezőként semmiképp nem hagynátok ki most ezen a hétvégén. Egyet, hogyha kiemelhetnétek. Tudom, hogy nehéz, de egyet.
2: Hát nagyon egyszerű nekem erre a válasz, de szerintem Bogninak is.
0: Na.
2: Mi egyet se tudunk kihagyni, mert mindegyik előtt kell, hogy legyen. Úgyhogy mi ott leszünk, reggel, délbe, este, mi a partterületén leszünk.
0: Szerintem ti hétfői költözetekben.
2: Maximum 10 percre, hogyha hazaugrunk, hál' Istennek, közel lakunk, tehát nagyon 10 percünk van hazajönni, átköltözni. Úgyhogy körülbelül, tehát ezért nem, én legalábbis személy szerint, én nem tudok mondani egy kedvenc programpontot, pontosan ezért, mert folyamatosan ott leszek, és tulajdonképpen mindent szeretünk. Talán, ha ki kéne emeljek egy programpontot, az a City Project, mert az egy olyan zenei stílus, mert mindig törekszünk arra, hogy különböző zenei stílusokat hozzunk a Sziculus színpadára, ami a klasszikus zene és az elektronikus zenének és a vizuál elemeknek az ötvözése. Talán ez egy kicsit úgymond közel áll hozzám, a szívemhez, mert ez egy érdekes színfoltja lesz a fesztiválnak, de mondom, egyébként minden, ott vagyunk, biztos.
1: Hát nekem meg mindenképpen a Got Talent.
0: Na, igen, az jó.
1: Az VTS-eken nagyon sokat dolgozunk rajta, és nagyon izgalmas, hogy ki milyen előadással lép fel. Igen, nagyon jó a hangulat.
0: Jó.
1: mivel hogy nagyon sokan szoktak eljönni szurkolni, és meg a hangulat is, nagyon jó, igen.
0: Biztos,
1: igen.
0: Hogy vagány lesz.
2: Óriásit szurkoltunk a tavaly is, tehát hogy nagyon, nagyon jó, és nagyon jó kezdeményezés volt ez mindenképp.
0: Hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy üzenjünk. Üzenjünk a zenekaroknak is, üzenjünk a résztvevőknek is, de üzenjünk egyszer a zenekaroknak, akik esetleg nagyon izgulnak és már készülnek, hogy mire készüljenek, mit ne felejtsenek el színpadra lépés előtt.
2: Színpadra lépés előtt ne felejtsék el a jókedvet és a mosolyt. Általában ezt szokták a zenekarok elfelejteni, már annyira izgulnak, uh-huh. hogy elfelejtnek mosolyogni. Uh-huh. Az pedig létszükséglet egy színpadon, tehát jöjjenek, mert szeretettel várjuk, várják a fiatal önkéntesek, várjuk mi is, várja a zsűri is, úgyhogy óriási szeretettel várjuk őket. Én ezt üzenem a zenekaroknak.
0: Jó, Bogi, mit üzen a résztvevőknek, a városlakóknak, mindenkinek, hogy miért ne hagyják ki augusztus 20-a és 23-a között a Sziculus Fesztivált?
1: Hát mindenképpen azért, mert jó hangulat van, de emellett pedig egy minőségi fesztivál élményt hagynak ki, hogyha nem jönnek le, és még nagyon fontos az, hogy igazából a hétvége folyamán bármikor jönnek, mindig valamilyen izgalmas programra találhatnak, úgyhogy emiatt bátorítok mindenkit, hogyha ideje engedi, akkor látogasson el a városi parkba.
0: Úgyhogy mi is azt üzenjük a rádióhallgatóknak, hogy igen, legyünk büszkék, hogy Székelyudvarhelynek van egy saját fesztiválja is, hogy ne hagyjuk ki most ezt a következő 4 napot. Köszi szépen, hogy beszámoltatok mindenről, egyébként meg minden részlet megtalálható, gondolom, a Facebookon, Instán és a weboldalotokon is a Sziculus Fesztiválon. Jó szervezkedést, kitartást!

0: Érted?
1: Oh yeah!
0: Érted!
2: I like music!
0: Sztár reklám!
3: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
0: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
3: Épp a héra új színeit nézegetem.
0: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
3: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
0: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
3: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül.

0: Rendelés 0774 581 811. Még egyszer. 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkas Lakány. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4 Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkas Lakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.

0: Folytatódnak az utcafelújítások, munkaszüneti nap lesz csütörtökön, megkezdődik a Román Kupa rájátszása. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Szolgálati lakásokra lehet pályázni Szentegyházán, a lehetőség elsősorban az egészségügyi és oktatási szakembereknek szól. A programban 12 lakásra lehet jelentkezni azoknak, akik a városban dolgoznak ezen a területen, illetve a Szentegyházán élő, de más településre ingázó egészségügyi és oktatási alkalmazottaknak. Feltétel, hogy a pályázónak és családjának ne legyen lakástulajdon a Szentegyházán, továbbá kizáró ok az 1990 után eladott, lakhatásra alkalmas ingatlan, valamint a városi tulajdonú lakás birtoklása vagy bérlése is. A kérelmeket augusztus 21-én péntek délig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban, az ideiglenes lista még aznap megjelenik. A fellebbezéseket augusztus 26-án délig fogadják, a végleges lista pedig augusztus 27-én lesz elérhető. Újabb szakaszba léptek az utcafelújítások Székelyudvarhelyen, a Bethlen Gábor utca alsó részétől a kórházi körforgalomig már megkezdődött a munka. Jelenleg az útfelület marása és a föld alatti közművezetékek korszerűsítése zajlik, az utca teljes lezárása várhatóan 2-3 hét múlva következik. A gyalogosok ezután is közlekedhetnek, az autósok pedig a Tompa László és a Kornis Ferenc utca felé kerülhetnek, miközben a Bethlen Gábor utcában az ivóvíz és esővíz hálózat kiépítése után az úttest és a járdák kialakítása következik. A Tompa László utcában a járda több mint 90%-a elkészült, a Székelytámat vár környékén pedig már csak kisebb burkolási munkák vannak hátra, így az utca legkésőbb 2 héten belül újra megnyílhat. Augusztus 20-án szünetel az ügyfélfogadás a Székelyudvarhelyi Városházán. Csütörtökön, Szent István napján munkaszüneti nap van a polgármesteri hivatalban, ezért a személy nyilvántartó közszolgálatnál sem lesz ügyintézés. Az önkormányzat online szolgáltatásai ugyanakkor továbbra is elérhetők, így több ügy elektronikus úton is intézhető. Megkezdődik a labdarúgó Román Kupa rájátszása, ma 2 meccset rendeznek, 17:30-tól a Resicabányai Csesemi a Petrolul Projesttel játszik, illetve Rümniku Vülcsa a Gindia Türgovistét fogadja. Holnap szintén 17:30-tól a Csesemi Slatina vendége lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, ugyanebben az időpontban a Temesvári Poli a Marosvásárhelyi Asziát fogadja. Csütörtökön 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a győztesek a Román Kupa csoportkörébe kerülnek. Magyarországi középpályással erősítette keretét az FK Csíkszereda a labdarúgó csapata. Horváth Artúr kölcsönben érkezik az MTK Budapesttől. A 22 éves szegedi születésű játékos elsősorban védekező középpályásként bevethető, és ebben a szezonban rendszeresen tagja volt az MTK NB1-es meccs keretének. Pályára azonban még nem lépett az eddigi 4 bajnokin. Horváth Artúr a szezon végéig kölcsönben szerepel a székelyföldi csapatnál. Esős idő lesz a délután folyamán is, megélénkülő széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-ból napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Sztár Rádió és a legnagyobb slágerek változatosan. 14:30 lesz, 10 perc múlva megyünk tovább a legjobb zenékkel. Nézzük, hány Celsius fokot mutatnak a hőmérők jelenleg. Hát csupán 18 fokunk van. Nem melegedünk el, de most már nem is esik az eső, süt a nap, azért igazából olyan nagy mennyiségű csapadék sem zúdult le a városra. Szemerkélt az eső, hát ezt azért könnyen átvészeljük itt a délutáni órákban. Közlekedési információtok, hogyha van, akkor azt várom szívesen a 0757-5751-71-es számra. Jó utakat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek a következő órára, és tegnap ugye forgalomkorlátozást is említettem nektek, de még lesz, amiről beszéljünk az utakat az augusztus 20-ai ünnepségeket illetően, úgyhogy hamarosan hozom a részleteket. Jöjjön egy magyar dal, most már hallgattunk külföldi és angol dalt eleget. Hát legyen például New Level Empire és Majka felvétele. Újra úton!

szó szerint egy embertelen dal volt. Geszti Péter énekelt, augusztus 18-át írunk, hát közeleg augusztus 20-a államalapításunk. Ünnepe ugye a Szent István napi ünnepségek, az udvarhelyszéki kenyér szentelés és áldás 18 órai kezdettel a Jézus kápolnánál ezen a héten. És van egy felhívás az Urbana Transportot illetően, vagyis a buszokat illetően, hogy augusztus 20-án délután 5 és 21 óra között a megszokott menetrend szerinti 4-es járatokkal el lehet jutni és haza lehet menni a Szent István napi ünnepségről. A 2-es járatok pedig ebben az időben lekanyarodnak a Jézus kápolnához, mielőtt a Cserehátra feltérnének, valamint visszafele is segítenek a hazajutásban. Úgyhogy aki azért nem szeretne Jézus kápolnához menni, mert túl messze van gyalog például a Betlen negyed, vagy Betlen falva, vagy a Tábor negyed, akkor megnyugtatjuk őket. A 2-es és a 4-es buszjáratok mennek rendszeresen délután 5 és este 9 óra között, úgyhogy le is tudtok menni a Jézus szíve kápolnához, valamint haza is tudtok menni a Jézus kápolnától. Vegyétek igénybe ezeket a szolgáltatásokat, és vegyetek részt ti is egy olyan ünnepségen, ami szerintem igazán felemelő lesz, és egy igazán különleges helyszínen, azt azért ne felejtsük el.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked a nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és

0: Vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szelykefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szelykére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Augusztus 20-áról beszélgettünk, és közben látom, hogy ismét kitettek egy újdonságot a programot illetően a Jézus Kápolnánál lévő helyszínhez. Ágoston, Anna és Simó Zselyke is velünk lesznek majd az új kenyér ünnepén. A Farkaslaki Tamási Áron általános iskolában végzett fiatal énekesek kisiskolás koruk óta énekelnek népdalokat, és számos népdal versenyen, vetélkedőn, valamint kulturális eseményen léptek már fel. A Székelyföldi Énekiskola tagjaiként pedig ezúttal egy különleges három moldovai népénekből álló dalcsokorral készülnek, amely Szent István király alakjához és tiszteletéhez is kapcsolódik, úgyhogy öröm a város számára, hogy ők is énekükkel gazdagítják az augusztus 20-ai ünnepi alkalmat, tehát 18 órától kezdődnek a programok. A Jézus Kápolnánál emellett ott lesz Sorbán Enikő, népdalénekes, ugye Homoró Dalmásról érkezik, aztán még amit láttunk, az az, hogy Tamás Sándor Ede is szavalni fog, ő pedig az Orbán Balázs általános iskola 7. osztályos diákja, és ha görgetitek a Városháza oldalát, akkor azt is láthatjátok, hogy Vaum Emese Villő és Vaum Réka Gyopár is fog énekelni népdanokat. Úgyhogy egyelőre ennyit a programot illetően, majd még nyilván a részleteket is hozzák a szervezők. Én pedig hozom Dua Lipa slágerét 2023-ból. Itt lesz Tom Santa és Oroszlán Szonyát is hallgatunk majd. A következő órát azzal indítjuk, hogy micsoda nő ez a férfi.

0: Folytatódnak az utcafelújítások, munkaszüneti nap lesz csütörtökön, megkezdődik a Román Kupa rájátszása. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Szolgálati lakásokra lehet pályázni Szentegyházán, a lehetőség elsősorban az egészségügyi és oktatási szakembereknek szól. A programban 12 lakásra lehet jelentkezni azoknak, akik a városban dolgoznak ezen a területen, illetve a Szentegyházán élő, de más településre ingázó egészségügyi és oktatási alkalmazottaknak. Feltétel, hogy a pályázónak és családjának ne legyen lakástulajdon a Szentegyházán, továbbá kizáró ok az 1990 után eladott, lakhatásra alkalmas ingatlan, valamint a városi tulajdonú lakás birtoklása vagy bérlése is. A kérelmeket augusztus 21-én péntek délig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban, az ideiglenes lista még aznap megjelenik. A fellebbezéseket augusztus 26-án délig fogadják, a végleges lista pedig augusztus 27-én lesz elérhető. Újabb szakaszba léptek az utcafelújítások Székelyudvarhelyen, a Bethlen Gábor utca alsó részétől a kórházi körforgalomig már megkezdődött a munka. Jelenleg az útfelület marása és a föld alatti közművezetékek korszerűsítése zajlik, az utca teljes lezárása várhatóan 2-3 hét múlva következik. A gyalogosok ezután is közlekedhetnek, az autósok pedig a Tompa László és a Kornis Ferenc utca felé kerülhetnek, miközben a Bethlen Gábor utcában az ivóvíz és esővíz hálózat kiépítése után az úttest és a járdák kialakítása következik. A Tompa László utcában a járda több mint 90%-a elkészült, a Székelytámat vár környékén pedig már csak kisebb burkolási munkák vannak hátra, így az utca legkésőbb 2 héten belül újra megnyílhat. Augusztus 20-án szünetel az ügyfélfogadás a székelyudvarhelyi városházán. Csütörtökön, Szent István napján munkaszüneti nap van a polgármesteri hivatalban, ezért a személy nyilvántartó közszolgálatnál sem lesz ügyintézés. Az önkormányzat online szolgáltatásai ugyanakkor továbbra is elérhetők, így több ügy elektronikus úton is intézhető. Megkezdődik a labdarúgó Román Kupa rájátszása, ma 2 meccset rendeznek, 17:30-tól a Resicabányai Csesemé a Petrolul Projesttel játszik, illetve Rümniku Vülcsa a Gindia Türgovistét fogadja. Holnap szintén 17:30-tól a Csesemé Slatina vendége lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, ugyanebben az időpontban a temesvári Poli a marosvásárhelyi Asziát fogadja. Csütörtökön 17:00-tól az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára. A továbbjutás 1 mérkőzésen dől el, a győztesek a Román Kupa csoportkörébe kerülnek. Magyarországi középpályással erősítette keretét az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. Horváth Artúr kölcsönben érkezik az MTK Budapesttől. A 22 éves szegedi születésű játékos elsősorban védekező középpályásként bevethető, és ebben a szezonban rendszeresen tagja volt az MTK NB1-es meccs keretének. Pályára azonban még nem lépett az eddigi 4 bajnokin. Horváth Artúr a szezon végéig kölcsönben szerepel a székelyföldi csapatnál. Esős idő lesz a délután folyamán is, megélénkülő széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, karszlágerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: like music. Star reklám.
1: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári estig kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
2: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csapla 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 g-onként egy lej 79 baniért. Az 1,48 literes Dero Pro Express folyékony mosószerrel kettő vásárlása esetén darabonként 22 lej 49 baniért. És az 1 kg-os diamant fehér cukorra 2 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan augusztus 18-án, süt a nap Székely udvarhelyen. A délutáni órákban pedig még jeleznek kisebb zápor, zivatart a meteorológusok, de úgy látom, hogy azért holnapra már jobb időre számíthatunk. Augusztus 20-áról még vannak információink, hiszen a Városháza tájékoztatja a lakosságot, hogy csütörtökön a Szent István napja hivatalos munkaszüneti nap lesz a Városházán, ezért ezen a napon a Székely udvarhelyi polgármesteri hivatalban szünetel az ügyfélfogadás. A munkaszüneti nap a személy nyilvántartó közszolgálat ügyfélfogadására is érvényes, így ott sem lesz ügyintézés. Ugyanakkor az önkormányzat online szolgáltatásai továbbra is persze elérhetők, így több ügy kényelmesen, elektronikusan is intézhető, úgyhogy kérik, hogy személyes ügyintézésüket ennek figyelembe vételével tervezzék. Hát persze ki lehet hagyni most azt a csütörtöki napot, ezzel ellentétben viszont a Szent István napi ünnepségen van a helye mindenkinek, és Gigi D'Agostinónak is itt van a helye a Sztár délutánban, a L'Amour Toujours 1999-ben az egyik legnagyobb örökzöld sláger és az egyik személyes kedvenc is.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Fél négy után vagyunk 8 perccel. Érdekességeket olvastam a hírportálon, mégpedig azt, hogy a magyar gazda görög dinnyei kiakasztják a mérleget. Hát én imádom a görög dinnyét, szerintem ti is nagyon sok dinnyét fogyasztotok most ebben a szezonban, nyáron, hiszen most van az ideje annak, hogy sok-sok dinnyét vásároljunk. Hát a Békés-megyei Meggyes Bodzáson élő nyugdíjas agrármérnök korábban elmondta, hogy családjával együtt már 3 évtizede termeszt dinnyét a birtokán. Hát irigylem. Ebből a szempontból kimegy a kertbe, és óriási nagy dinnyéket visz be az udvarra, és még a 90-es évek végén az Egyesült Államokban vásárolt néhány magot, amelyekből aztán az átlagosnál méretesebb példányokat is betakarított. Tehát nem csak egy normális, átlagos dinnyét szoktak betakarítani, hanem nagy dinnyéket, és a legnagyobb dinnyéi magjait mindig megőrizte, így minden évben büszkélkedhet úgymond óriásokkal. És úgy fogalmazott ő a Facebook oldalán, hogy óriások nem csupán a mesében vannak, és meg is mérte, mert a héten egy 85,65 kg-os dinnyével büszkélkedhet. Tehát egy 85 kiló dinnyés gazdáról beszélgetünk, aki rengeteg nagy dinnyét talál a kertjében, és a magyarországi sajtónak is elmondta, hogy a tengeren túlon kimondottan verseny célokra nemesítették ki ezeket a különleges dinnyéket, és amúgy a Guinness világrekordok könyve által jegyzett legnagyobb görög dinnyét is az Egyesült Államok termesztették. 2013-ban mértek ott egy 159 kg-os görögdinnyét, de hát ez már haladás, hogy Magyarországon is egy szinte 86 kg-os dinnyét tudhat magának egy helyi gazda. Úgyhogy azt szerintem még elfogyasztják, szükségük van még jó néhány családtagra, de szívesen besegítenénk mi is, hogyha itt lenne esetleg Székelyudvarhelyen. Gyere kicsi, itt van a G-Port Circus és Sirota Jennifer felvétele érkezik. Martin Garrix, Carolina Lyerrel és Pinket is hallgatunk ebben az órában, még a reklámok előtt.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Már a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Irány a Szejke fürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos

0: Délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szelykefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szelykére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió.

0: Folytatódnak az utcafelújítások, munkaszüneti nap lesz csütörtökön, megkezdődik a Román Kupa rájátszása. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Szolgálati lakásokra lehet pályázni Szentegyházán, a lehetőség elsősorban az egészségügyi és oktatási szakembereknek szól. A programban 12 lakásra lehet jelentkezni azoknak, akik a városban dolgoznak ezen a területen, illetve a Szentegyházán élő, de más településre ingázó egészségügyi és oktatási alkalmazottaknak. Feltétel, hogy a pályázónak és családjának ne legyen lakástulajdon a Szentegyházán, továbbá kizáró ok az 1990 után eladott, lakhatásra alkalmas ingatlan, valamint a városi tulajdonú lakás birtoklása vagy bérlése is. A kérelmeket augusztus 21-én péntek délig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban, az ideiglenes lista még aznap megjelenik. A fellebbezéseket augusztus 26-án délig fogadják, a végleges lista pedig augusztus 27-én lesz elérhető. Újabb szakaszba léptek az utcafelújítások Székelyudvarhelyen, a Bethlen Gábor utca alsó részétől a kórházi körforgalomig már megkezdődött a munka. Jelenleg az útfelület marása és a föld alatti közművezetékek korszerűsítése zajlik, az utca teljes lezárása várhatóan 2-3 hét múlva következik. A gyalogosok ezután is közlekedhetnek, az autósok pedig a Tompa László és a Kornis Ferenc utca felé kerülhetnek, miközben a Bethlen Gábor utcában az ivóvíz és esővíz hálózat kiépítése után az úttest és a járdák kialakítása következik. A Tompa László utcában a járda több mint 90%-a elkészült, a Székelytámat vár környékén pedig már csak kisebb burkolási munkák vannak hátra, így az utca legkésőbb 2 héten belül újra megnyílhat. Augusztus 20-án szünetel az ügyfélfogadás a székelyudvarhelyi városházán. Csütörtökön, Szent István napján munkaszüneti nap van a polgármesteri hivatalban, ezért a személy nyilvántartó közszolgálatnál sem lesz ügyintézés. Az önkormányzat online szolgáltatásai ugyanakkor továbbra is elérhetők, így több ügy elektronikus úton is intézhető. Megkezdődik a labdarúgó Román Kupa rájátszása, ma 2 meccset rendeznek, 17:30-tól a Resica Bányai Csesemi a Petrolul Projesttel játszik, illetve Rümniku Vülcsa a Gindia Türgovistét fogadja. Holnap szintén 17:30-tól a Csesemi Slatina vendége lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, ugyanebben az időpontban a temesvári Poli a marosvásárhelyi Asziát fogadja. Csütörtökön 17:00-tól az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára. A továbbjutás 1 mérkőzésen dől el, a győztesek a Román Kupa csoportkörébe kerülnek. Magyarországi középpályással erősítette keretét az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. Horváth Artúr kölcsönben érkezik az MTK Budapesttől. A 22 éves szegedi születésű játékos elsősorban védekező középpályásként bevethető, és ebben a szezonban rendszeresen tagja volt az MTK NB1-es meccs keretének. Pályára azonban még nem lépett az eddigi 4 bajnokin. Horváth Artúr a szezon végéig kölcsönben szerepel a székelyföldi csapatnál. Esős idő lesz a délután folyamán is, megélénkülő széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik!

Well, hello felvétele a folytatásban a Sztár délután utolsó órájában augusztus 18-án. Hát ma azért valljuk be őszintén annyira nincs strandidő, de azért holnaptól már lehet ismét előkészíteni a fürdőruhákat, sőt csütörtöktől aztán, amikor már Szikolusz Fesztivál is lesz, és strandidő is lesz, és Szent István napi ünnepség is lesz, akkor 33-34, akár 35 fokot is mérhetünk itt Székelyudvarhelyen. Csodás nyári hétvégé előtt állunk, és nemrég itt járt a Szikolusz Fesztivál két szervezője, Boglárka és Izabella, akik meséltek arról, hogy a következő 4 napban mivel készülnek, mivel várják a résztvevőket, a családokat, a fiatalokat, az idősebbeket, és természetesen a versenyzőket is a 14. Szikolusz Fesztiválon. Úgyhogy augusztus 20-án este indul a fesztivál hangulat a Városi Parkban és a Városi Strandon, mert a parkban lesznek a fellépések, a koncertek, a borudvar, és a Városi Strandon pedig a hajnalig tartó bulik a DJ-k segítségével. A részletes programot egyébként a Szikolusz Fesztivál Facebook oldalán láthatjátok, valamint a beszélgetést is vissza lehet nézni, és vissza lehet hallgatni a Sztár Rádió Facebook oldalán, és böngészni az oldalukat, hogy melyik az a program, amire ti is szívesen elmennétek, mert esténként bizony nem egy, hanem 2-3-4 koncert is lesz a hétvége folyamán. Mi pedig Well Hello-val megyünk tovább, hamarosan pedig hozom a Szenes Napok programját is, mert hogy ezen a hétvégén Szikolusz Fesztivál, és jövő hétvégén pedig a Farkaslaki Szenes Napok lesznek.

0: I like music. Sztár reklám.
1: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a füge darabja 2 lej 49 bani, és a hazai sárgahagyma kilója 1 lej 89 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem, iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Pizza?
7: Ham!
5: Burger?
7: Ham!
5: Napi menü?
7: Ham!
5: Girosz?
7: Ham!
5: Éhes vagy?
7: Ham! Kattalj rá a kajára!
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Igazából ez a zene, ez egy ilyen TikTokos verzió, TikTokos trend, rengeteg videó felvételen használható ez a zene, és több ilyen videó található ezzel a francia dallal, úgyhogy azért is nagy sláger. Meg egyébként régebbről is ismerjük, de ez a 2025-ös verziója. Holnap lesz a jubiláló házasok köszöntése, ez még székelyudvarhelyi program, aztán nyilván vasárnap ismét lesz vasárnapi korzó, amikor le lesz zárva a Kossuth Lajos utca, és jövő hétvégén lesz a 24. farkaslaki szenes napok, amikor fellobban a szenes napok lángja ismét Farkaslakán. Koncertek sorozata, rengeteg kulturális élmény, rengeteg sportesemény lesz szervezve a Kalondatetőn augusztus 28-a és augusztus 30-a között, ami már biztos, hogy Nagy Bogi fog koncertezni, Dr. Béres fog fellépni, Kolányi Zsuzsi érkezik a Kalondatetőre, 4-es Street zenekar koncertjére is ellátogathatunk, úgyhogy a 24. farkaslaki szenes napok, úgy érzem, hogy tényleg egy színvonalas esemény lesz idén 2026-ban, mint minden évben egyébként, mert mindenki alig várja a szenes napokat. Ha szenes napok, akkor tudjuk, hogy színvonalas koncertek és többféle esemény. A részletes program még egyelőre nincs kirakva. Épp megnéztem a Farkaslaki Szenes Napok Facebook oldalát, mint esemény, de még nem látok olyat, hogy napra lebontva, óráról órára leírják azt, hogy pontosan mivel is készülnek és mivel is várják a résztvevőket. Valószínű, hogy ezen a héten ez meg fog történni, ki fogják írni, és a plakátot is közzé fogják tenni. De én már mondtam nektek, hogy esténként koncertek, vagyis pénteken, szombaton és még vasárnap is. Na meg természetesen szintén ott is hajnalig tartó bulival várnak a DJ-k mindenkit. Azért a Kalondatetőn mindig fel kell jobban öltözni, mert nem lesz annyira nyárias este, főleg nem augusztus utolsó hétvégéjén, és főleg nem olyan magasan abban a hidegben, azért mindig elfér egy jó nagy kabát vagy egy mellény, amikor szenes napok vannak. Veled elrepülnék, énekli Kökény Attila, Rakoncai Viktor, repülünk tovább a sztár délután, hát utolsó perceiben most már.

0: kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió.
1: Három négy öt lesz 3 perc múlva. Most már elérkeztünk a Star délután utolsó perceihez. David Guetta és Sia közös felvétele érkezik a folytatásban. Holnap reggel pedig 6 órakor, ha minden igaz, akkor Szász Csaba helyett én leszek a Wecker műsorban, úgyhogy együtt indítjuk augusztus 19-ét, a hét közepét, szerdát. Egy jó kis ébresztő műsorral lesznek vendégeink és stúdióbeszélgetéseink, úgyhogy a holnapi Weckerben találkozunk kora reggel, és a holnapi Sztár délutánban pedig Csaba lesz. Ő fogja fokozni a hangulatot egészen 17 óráig. Addig is vigyázzatok magatokra, jó pihenés, kitartást a munkához, valamint balesetmentes közlekedést egész délutánra. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Holnap találkozunk. Sziasztok!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a Héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, Udvarhelyi, Gyergyói és Szovátai áruházakban.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
2: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.

0: Folytatódnak az utcafelújítások. Munkaszüneti nap lesz csütörtökön. Megkezdődik a Román Kupa rájátszása. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Szolgálati lakásokra lehet pályázni Szentegyházán, a lehetőség elsősorban az egészségügyi és oktatási szakembereknek szól. A programban 12 lakásra lehet jelentkezni azoknak, akik a városban dolgoznak ezen a területen, illetve a Szentegyházán élő, de más településre ingázó egészségügyi és oktatási alkalmazottaknak. Feltétel, hogy a pályázónak és családjának ne legyen lakástulajdon a Szentegyházán, továbbá kizáró ok az 1990 után eladott, lakhatásra alkalmas ingatlan, valamint a városi tulajdonú lakás birtoklása vagy bérlése is. A kérelmeket augusztus 21-én péntek délig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban, az ideiglenes lista még aznap megjelenik. A fellebbezéseket augusztus 26-án délig fogadják, a végleges lista pedig augusztus 27-én lesz elérhető. Újabb szakaszba léptek az utcafelújítások Székelyudvarhelyen, a Bethlen Gábor utca alsó részétől a kórházi körforgalomig már megkezdődött a munka. Jelenleg az útfelület marása és a föld alatti közművezetékek korszerűsítése zajlik, az utca teljes lezárása várhatóan 2-3 hét múlva következik. A gyalogosok ezután is közlekedhetnek, az autósok pedig a Tompa László és a Kornis Ferenc utca felé kerülhetnek, miközben a Bethlen Gábor utcában az ivóvíz és esővíz hálózat kiépítése után az úttest és a járdák kialakítása következik. A Tompa László utcában a járda több mint 90%-a elkészült, a Székelytámat vár környékén pedig már csak kisebb burkolási munkák vannak hátra, így az utca legkésőbb 2 héten belül újra megnyílhat. Augusztus 20-án szünetel az ügyfélfogadás a székelyudvarhelyi városházán. Csütörtökön, Szent István napján munkaszüneti nap van a polgármesteri hivatalban, ezért a személy nyilvántartó közszolgálatnál sem lesz ügyintézés. Az önkormányzat online szolgáltatásai ugyanakkor továbbra is elérhetők, így több ügy elektronikus úton is intézhető. Megkezdődik a labdarúgó Román Kupa rájátszása, ma 2 meccset rendeznek, 17:30-tól a Resicabányai Csesemi a Petrolul Projesttel játszik, illetve Rümniku Vülcsa a Gindia Türgovistét fogadja. Holnap szintén 17:30-tól a Csesemi Slatina vendége lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, ugyanebben az időpontban a temesvári Poli a marosvásárhelyi Asziát fogadja. Csütörtökön 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára. A továbbjutás 1 mérkőzésen dől el, a győztesek a Román Kupa csoportkörébe kerülnek. Magyarországi középpályással erősítette keretét az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. Horváth Artúr kölcsönben érkezik az MTK Budapesttől. A 22 éves szegedi születésű játékos elsősorban védekező középpályásként bevethető, és ebben a szezonban rendszeresen tagja volt az MTK NB1-es meccs keretének. Pályára azonban még nem lépett az eddigi 4 bajnokin. Horváth Artúr a szezon végéig kölcsönben szerepel a székelyföldi csapatnál. Esős idő lesz a délután folyamán is, megélénkülő széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos programsorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élőzenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lé...

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Milyen volt mennyasszonynak lenni 102

0: 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstumf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
1: Reklámot hallottak!
2: Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió!

0: I like music. Sztár reklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
2: Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú Sinus Holz lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű Sinus külésbeltérre egyaránt ajánlott. Sinus, egy színes világért.
6: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
7: Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
6: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
7: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
6: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
8: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
9: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő Omnia Sig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. Omnia Sig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music. Star reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a Közösség Lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a Közösség Lángja.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
5: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
4: Épp a héra új színeit nézegetem.
5: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
4: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
5: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
4: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
6: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban 2 hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
6: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
6: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
6: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsáróírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: To these rappers I apologize. I know it ain't fair.
11: Only ball I drop, New Year's, Times Square. The world is mine, sixth sense, I see the seven sands. Now baby, let's get started for life.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10.

0: következik.
1: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
1: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
7: Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
6: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
7: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
6: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
9: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
10: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
11: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
12: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
13: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
14: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
15: Minőség, megbízhatóság, stílus.
16: Hadnagy Viakolor.
17: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
18: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
19: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
7: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

bíztam abban a néhány szóban. Szavak voltak, ez nem lehet emlék. Ha esélyt adnál, most bármit megtennék. Nem akar a szíved is, nem akar az eszed, nem

0: bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

to be or not to be. Just play.

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

suitcase, show I'm ready to go where the road takes us.